0: kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ebből számos található Budapesten is, a kórházakban, területi vérellátó központokban. A helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 50-encei tavi strandon és a dunaújvárosi szalkiszigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal. Jelezték, hogy a tilalom vonatkozik az Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzói Szabadstrand, Velence Residence Spa strandra, valamint a dunaújvárosi szalkiszigeti szabadstrandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalan visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy három a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a vízhőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult,
1: a legnagyobb slágerek. Vá!

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi ez az ősi igazság, mennyire él napjainkban, és ezt Németh Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
2: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
1: Tehát elég a színpadon.
2: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, ha hamar kiderül.
1: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház, szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
2: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
1: elő. Ami már
2: elő.
1: Bizonyított?
2: Ami már bizonyított, igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, hogy picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. No, szóval miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi nyári játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a címe, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-be repülünk vissza, tehát a második világháború történelmi időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom, vissza, és zajlik a második világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött, közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború. Nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető...
1: Örök témák.
2: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek, tehát pont erről beszélhet, nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni, ahhoz méltóan, de itt egy valóságos szerelemről van szó, tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik, az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már egy jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színházigazgatóként.
0: Széchenyi,
2: ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
0: És ez egy ilyen darab?
2: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkba, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábor, én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogyan beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ideemelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, erre az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Így tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye, akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lánnyal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Salinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. Aha. és a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botránya paplotnak című előadásnak a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légi szirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást. Uh-huh. Magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Toop tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
1: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
2: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, hát ezt az előadást.
1: Ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
2: Igen, és most már el is tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kiírva ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, vagy Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a Túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus dolog. A mi élet még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében. Tehát ott is már ez volt, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt követte hamarosan a Balfácánt vacsorára című előadásunk, ami szintén nagy sikerrel megy, azt is Endrével közösen vittük színre, és most is ez van kiírva, de most már azt kell mondjam, hogy itt ami hagyomány egyfelől, ahogy te is mondtad, de kialakult ennek egy olyan csodás gyakorlata, hogy visszataláltunk a gyökerekhez kicsit, mert az egész csapatunk úgy működik, mint azok az igazán leggyönyörűbb emlékeink a Színművészeti Egyetemről, már akinek vannak szép emlékei a Színművészeti Egyetemről, nekem viszonylag kevés abból a 4 évből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdőket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mindez az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek ugye az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
1: Megoszlik a felelősség?
2: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megoszlik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az jut eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a Fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában igen. dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál igen. van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott
1: abszolút,
2: játszik együtt.
1: Vagytok.
2: Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mind pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
1: szöveg már megy?
2: A szöveget tudjuk, igen. A szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Uh-huh. Sokan azt mondják, színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik igen. a munka igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen
1: jól is szórakoztunk
2: az előadás.
1: Menet közben.
2: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson.
1: Aha.
2: És én szerintem meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván egy vígjátéknak ez jót tesz, és ez nem komoly talankodást jelent, ez nem azt jelenti természetesen, de azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban
1: ilyen nincsen. Tehát a rossz energiák kerültek el benneteket.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki pont ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyárban, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó ide jönni a Fórum Színházba együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis menekülő sziget. Bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni.
1: Wellness.
2: Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ, és abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödöllői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak a bizalom okán van így. Úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botrány a paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
1: Uh-huh. Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
2: Azt nagyon közben. Remélem. Igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
1: baj, nem lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
2: minden információ.
1: Fontos információt, szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, az színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most erre meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, örültem neked, és Kristóftól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
2: Szóval nagyon örülök, igen, köszönöm.
1: Köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Az ország kedvenc orgona művészét, hadd mondjak ilyen titulusokat.
2: Jaj, de kedves vagy, hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok
2: szerintem, hát nem mondhatsz.
1: Meg azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
2: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
2: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá Filharmónia Magyarország is?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időből
1: világos.
2: Ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei. És hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utódszervezet Filharmónia által szervezett orgonakoncertek sora. Nem talált.
1: Ja, akkor nem tudom.
2: Miskolc.
1: Komolyan?
2: Szerintem ezt senki nem találta volna ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán,
1: igen.
2: mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést tettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktunk mondani, hogy 15-20 leggazdagabb százalékába vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínába a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ez ember biztos között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fő zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kin múlik egyébként?
2: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri a művészt, akkor ad-e itinert, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
0: Tehát mint alkotó eldöntheti.
2: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van a Filharmónia Magyarország sorozatában, van az orgonák éjszakája, van a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az orgonák éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete, hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
0: igen,
2: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz egy olyan hallgatónak, aki életében először ül orgona koncerten. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad hozzá, és tovább növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken, és válasszák ezt a programot, ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is Orgonapont, az ország több pontján. Ugye a Filharmónia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt, egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
2: Így van, nagyon ajánlom.
1: Szép vállalás.
2: Applikáció letöltését, a Filharmóniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt, 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, uh-huh, akkor biztos, hogy ajánl lehetsz koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvéért mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
2: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
2: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, igen, meg Fehérvár is, tehát aha, persze.
2: Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az Esztergomi Bazilikában, ugye, ami uh-huh, jelölve van a római Szentpéter Bazilikába, hogy eddig igen, érne az Esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
2: Aha, ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már erről igyekszek beszéltünk, sokat beszélni, igen, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és hogy ez pláne, tehát amikor valami olyan máshol nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter. Aha. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az ember megismerje, mert ha 20 vagy 30 vagy 40 gombot kell megjegyezni két uh-huh oldalt, akkor ez nyilvánvalóan gyorsabban megy, mint igen, ha 80-at vagy jogos, 120-at.
1: Jogos.
2: És ezeknek a különböző beállításait, illetve memorizálni a hangképét, és akkor én ezt a hangot aha szeretném használni, vagy azt abban az adott műbe, és utána még mindig nem tudjuk, hogy arányilag megfelele az, amit én elképzelek, igen, annak az adott térnek.
1: És neked kell ott felkészülnöd, vagy a kedves, hogy mondtad, barátodnak, alkotótársaddal együtt kell
2: befrólni? Hát a munka oroszlán része a helyszínen az enyém.
1: Aha.
2: Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Mm. Tehát nekem kell hozzáigazodnom, az ő szólóját megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen, kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell ki... Szép színesen kell megvalósítani.
1: Aha. A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
2: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik, és egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz, és azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
2: Hát természetesen koncert közben nem.
1: Oké, de utána?
2: Akkor még csak a taps erejéből, aha, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk.
1: Igen.
2: És meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad, mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék. Tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek. Világos,
1: hát viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
2: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos, oké. Okay.
2: Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám-e meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. Uh-huh. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Uh-huh. Most abban az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
2: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és befolyásol az is, hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe. Aha. És akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
2: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között. Van olyan hely, ahol...
1: Neked ez... mi az, ami jobb ilyen szempontból?
2: Hát én mindkettőbe nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend.
1: De, és okay, hogyha okay.
2: Tehát két darab függő, igen, inkább. Program függő.
1: Okay.
2: És de mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is. Így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakcióban kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
2: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomba is, meg még több helyszínen az országba. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 igen, méterrel, igen, 40-50 igen. méterrel igen. messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: ez egy
2: összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációját töltsék le a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
2: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, okay. harmonika
1: orgona, is társa pont, lesz az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcsról most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavi strandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteo cunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Vár szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-rel emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solt a szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiány a Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkentés

0: csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavistrandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a Dunaújvárosi Szalti-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavétel. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévű pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezem Maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve Maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Mi Hazánk és a Tisza is megnevezte alkotmánybíró jelöltjét. Nagy leállás lesz a héten a 4-es metrón. Landon Oris nyerte a rekordnézőszámot hozó magyar nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A jelölés nem sokkal azután jelentették be, hogy a Tisza párt korábban dr. Sonnement Pált, az ELTE AIK tanszékvezető egyetemi tanárát és volt dékányát nevezte meg saját jelöltjeként. A Tisza frakció közlése szerint jelöltjük alkotmány és nemzetközi jogász, korábban az alkotmánybíróságon is dolgozott, emellett Sólyom László és Mádl Ferenc mellett is volt alkotmányjogi tanácsadó. A frakció azt írta, hogy olyan jelöltet támogatnak, akinek szakmai felkészültsége és nemzetközi tapasztalata megkérdőjelezhetetlen. 2. augusztus 2-ig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli híd szerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. 200-230 milliárd forintból újulhat meg a 60 Füzesabony vasúti szakasz. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal egyik legrosszabb állapotú részének korszerűsítése. A fejlesztés során újjáépítik a pályát, így akár óránként 160 km-es sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. A beruházás gyorsabb eljutást jelenthet Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, valamint javíthatja a Kassával való vasúti kapcsolatot is. Korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így az új járművekkel együtt teljes akadálymentesség valósul meg. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A címvédő ezzel idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, és tavaly után ismét diadalmaskodott Magyarországon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett.

0: Még a dobogó harmadik fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A futamot Oscar Piastri műszaki hiba miatti kiesése is befolyásolta, Lewis Hamilton pedig 5 másodperces időbüntetés után az 5. helyen zárt. A Hungaroring történetének eddigi legnagyobb hétvégi nézőszáma is megszületett. 3 nap alatt összesen 310 000 látogattak ki a magyar nagydíjra. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz felettünk, mindenhol több órára kisüt a nap, a szél viszont élénk, helyenként erős lesz. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedden is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. A hét folytatásában pedig hőhullám érkezik, erős napsütéssel és 38 fokkal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szól pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavistrandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteocunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Hvar szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-re emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki, heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solta szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiánya Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérletdíjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok
1: közelében indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.

0: is veled vagyunk. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Éjjel-nappal Sláger FM 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

Levettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a hár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavi strandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteo cunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Vár szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-rel emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancsága riasztást adott ki heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solt a szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiány a Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavi strandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavétele. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken ma elkezdődött a már hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánd-Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között autóval, járművel legyünk nagyon óvatosak, mert nagyon sok gyalogos

0: lehet számítani, vagy akár bringásokra is. Ami Budapestet illeti, mától egyirányú, illetve nem Budapest, bocsánat, Budaörs egyelőre, egyirányú Budaörsön a Károly Király utca, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 41-es, nem, 40-es E autóbusz, valamint a 941-es, nem, az is 40-es, mi van? 940-es éjszakai járat.
1: Aztán oka probléma van.
0: Valami, mindenhez hozzáadok ma egyet. Majd mindjárt megvan az oka. Tudom, miért adok hozzá egyet.
1: Ja,
0: szóval a 940-es is terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es, de Isten bizony, tehát nem 287-es, a Baross utca megállót sem, a budaörsi lakótelep irányában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
0: Szóval plusz egyen vagyunk ma reggel, mert hogy itt van velünk a Bebe.
3: Jó reggel, sziasztok, jó reggel, sziasztok.
0: Szép mentés, mi?
1: Nagyon szép volt, igen. Látszik, hogy rádiózik egy ideje, nem?
0: Látszik, hogy hétvége volt, kipihentem magam. Jó reggelt kíván, Pordán Petra is.
1: És Somogyi Zoltán is.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, ahol mindent a nagyszerű zenéknek rendelünk alá. Egyrészt ugye ez zajlik a zenei kvízünk megint, amiben beleszólhatnak, hogy milyen zenéket játszunk. Ez az egyik legfontosabb info. Másrészt pedig folytatódik a koncertélmények nyara, és ugye egész nyáron itt egymásnak adják a kilincset.
1: Sláger reggel.
2: Mi volt a reggelítható
0: újjelzat? Köszönöm. Egymásnak adják a kilincset a külföldi sztár fellépők, egy csomó nagyszabású koncert vár ránk, és ahogy ezt a nyár elején mondtuk, mindegyikre van jegyünk, és mindegyikre adtunk is eddig, és mindegyikre adunk a közeljövőben is. De hát ha már koncertélmények nyara, van nekünk egy saját beépített koncertélményünk, a Bebe.
2: Mi énekelni is fog.
0: Hát ki tudja?
3: Én nem tudtam róla.
0: Még nem tud róla,
2: gázsi, ugye? Az megegyezés kérdés, hogy énekelsz.
0: Jó, akkor dupla gázsit kap ma reggel.
3: Ha nagyon jó, de srófolj még egy kicsit, mondjátok.
0: Megérzem, grátis érkeztél, de hogy nem baj, azt megszorozunk kettővel, hogyha énekelsz.
2: Bebe, meg kell, hogy kövessünk, mert ugye pénteken egyeztettünk a mai adásról, és aztán utána láttam, mert a te kis szerelmed az én volt kolléganőm, még az egyik régi rádióban volt ő gyakornokunk, és akkor láttam, hogy az 50. szülinapod volt.
3: Igen, de hát ez csak egy szám.
2: Na, Zoli, énekelnünk kell neki.
0: Tessék.
2: Boldog szűr.

0: Nagyon szépen köszönöm, ezt felvettük.
1: Köszönjük szépen, és majd értesítjük. Szóval, hogy az 50 a férfiakat megijeszti, megrémíti, ugyanúgy, mint a nőket, vagy titeket egyáltalán nem érdekel? Már a kapuzára
0: első pánikra gondolsz?
1: Hát nem, hogy egyáltalán érdekel-e téged a korod, mert te ilyen örök ifjú vagy, bolond vagy, jókedvű vagy.
0: Nagyon kedves, igazi szép kor történet.
1: De tényleg!
2: Lehet az adáson kívül azt is megijeszti, hogy figyelj, már a B oldal forog. Úgyhogy...
1: Hát igen, mert azt szokták mondani, hogy 50 fölött a B oldal forog, már én is hamarosan oda jutok, Zoli mondjuk egy kicsit előbb, hogy 3 évvel
2: nekem már a B oldal, én nem akarok 100 évig élni, ne viccelj már, hát akkor lenne B oldal, hogyha 50-ig, tehát nem, nekem már a B oldal forog, de Nem, hogy dupla lemezes szerintem. Tehát, hogy majd újra kezdi egy A oldallal nem sokára.
1: Szóval, hogy érzel bármi különbséget, vagy érdekelt egyáltalán?
0: Én szerintem ez egy szám, és egyébként is a fejből indul ki, én azt gondolom. Tudom, hogy ez egy nagy köszely, de hogy az ember fejből indul ki, hogy ki mennyinek érzi magát. Tehát én még mindig 25 éves vagyok, kezi csokolom.
1: Jaj, de jó.
0: De tényleg?
1: Azért jó, mert én nem egyedül vagyok ilyen hülye. Tehát ez tök jó, én ilyen 35-nél megrekedtem, és így azóta ott tartok.
0: Nem, bocsánat, hogy ki kell javítsalak, a hölgyek 18-nál
1: ja?
0: állnak meg.
1: Én nekem jó a 35.
0: Igen?
1: Hát azért fejem már nem 18, de még egy 35-nek, ha kialszom magam el lehet adni.
0: Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ha mostani, ha lehet így mondani, bölcsességemmel tudnék 18 évesen.
1: Ugye?
2: Mi az, hogy más?
1: Szoktam gondolni,
0: ki tudja, hol tartani? Nem valószínű.
2: Ugye? Na, akkor megnyugodtan, jó?
0: Nem valószínű, de hogy így elgondolkodtam játék a gondolatokkal, hogy mi lenne, hogyha.
1: Ez olyan sokszor nekem is eszembe jut, hogy vajon jó lenne az, hogyha a mai agyammal lennék a 18 éves kislány, aki még akkor olyan elveszett volt, meg olyan kis nünüke, és ahhoz képest annyi minden változott, de nem tudom, hogy jó lenne, mert akkor azokat a dolgokat nem éltem volna meg, amik ahhoz kellettek, hogy most ott tartsak fejben.
0: Persze, ahol. Folyamatosan nyomtad volna a féket.
1: Nem, még tövig nyomtam volna ezt a gázpedált. Sokkal előbb kezdtem volna.
2: Én is azt gondolom, hogy amit hibáztunk, az is hozzánk tartozik, és abból is épültünk összességében. Lehet, hogy akkor hirtelen az egy hullámvölgyet eredményezett, viszont onnan nagyon szépen kimászni, az meg egy gyönyörű, szép emelkedő akkor.
0: Abszolút.
1: Jó emelkedőt kívánok neked is a következő
2: másodban. Volt nagy ünnep,
0: hogy milyen irányba megy az emelkedő.
1: Ne, fölfelé megy, lefelé. Igen, jogos.
2: Igen, kérdeztem, hogy volt-e buli hétvégén, mondta, hogy volt, csak hogy itt az a baj, itt most nem pénzt kapott, gázsit kapott érte, nem neki került pénzbe.
1: Ja, hát az
2: kellett
1: ilyen.
2: Kellett venni, enni, inni valót.
1: Hát nem
0: kellett, nem kellett, kiszolgáltak. De hogy egy héten keresztül én ki voltam szolgálva.
1: Jaj, de jó dolgod van.
0: Nagyon simizték az én fejemet.
1: Minden reggel kaptál valami kis ajándékot? Vagy?
0: Hát de nem feltétlenül reggel, de...
1: Hát igen.
0: De hogy igen.
1: És semmiről nem tudtál semmit? Tehát ez mind meglepetés volt?
0: Én teljesen vakon voltam egy héten át. Tehát olyan dolgok, olyan bakancsistás dolgok teljesültek, amikre... És ezt köszönöm a páromnak innen is.
1: Egyet elárulsz, ami mondjuk publikus?
0: Nem tudom, a Starsky és Hutch nevezetű
1: sorozat
0: van, és abból egyetlen egy autó van Magyarországon. Innen is üzenem a tulajnak, hogy remélem eladja.
2: Mi volt benne? Mivel jársz Starsky és
1: Hutch? Nagyon menő az akkor. Persze, nyugodtan. Igen. Hogy...
0: Hát vörös paradicsomnak hívják egyébként, de hogy egy 76-os egy időben születtünk az autóval. 76-os Grand Torino, ami nagy fehér csíkkal az oldalán, és hát egyik nap a párom mondta, hogy vigyen már el, valóban lesz egy megbeszélés, és akkor szeretné, hogyha elvinne, mert lehet, hogy ideges lesz egy kicsit. És mentünk, föl se tűnt, hogy az autó ott áll
1: előttem. De ügyesen csinálta.
0: És az egész így telt. Kaptam tőle egy olyan gitárt, ami egy ikonikus hangszer, a Van Halen zenekar volt, de
1: figyelj. Hát ez egy csodás. Ezt a nőt meg kell tartani, csak mondom. De tényleg. Hát ez őrület.
0: Én tényleg azt mondom.
1: És az, hogy ennyire ismered a másikat, hogy pontosan tudod, hogy minek fog örülni, ez nagyon jó. A férjem még nincsen ébren az 50. születésnapomra, valami hasonlót szeretnék, köszönöm szépen.
2: Addig, amíg elfelejtheti, hát az odév van még.
1: Azt mondod, hogy addig, amíg elválhattok, mert egyébként.
2: Az is benne van a pakliban. Nem.
1: Akármi megtörténhet. Na jó, hát akkor szuper kis heted volt. Nem
0: abszolút,
1: csak két
0: abszolút, végén, abszolút.
2: Mi csak egy Benson Boone-nak
1: készültünk.
2: Fogad szeretettel a Beautiful Things című abszolút idevágódalt.

0: vette be, és akkor most a Melody Makerrel egyébként mi van? Pörög ott is a, mint a fesztivál szezon?
1: Hála Istennek, igen, egyfolytában megyünk, mint a bolondok. Aha. Ugye adás előtt beszélgettünk, hogy, hogy gyakorlatilag két éve nincs megállás. Tehát, hogy január,
2: ez viszont nagyon jó.
1: Január, február, március az általában ilyen leállás szokott lenni, és hát idén ez elmaradt.
2: És de ez nem olyan nagy baj.
1: Tovább is elmaradt, nem csak, hogy én próbálom végig gondolni a dolgokat. És hát most augusztus 1-én akaratja lesz egy kisebb, de inkább nagyobb happening, ahol egyébként az aspékeljük meg az egész koncertet, hogy maga egy videoklip felvétel is lesz.
2: Ó, az volt a kongresszus
0: igazságban is. Ilyeskor bevonjátok a közösséget.
1: Persze, abszolút, aha, abszolút. De úgy, hát most már nem, most végig gondolom, ez már nem meglepetés.
2: Ja, úgy vonjátok be a közösséget.
1: Úgy vonjuk be a közösséget, hogy most nem hallottátok ezt a reggeli adást.
2: Igen.
1: Nem, egyébként nem titok, de rákészülünk, tehát több kamerával.
2: Úgy, de jó.
1: De megpróbáljuk úgy megcsinálni a közönség, ebből ne érzen semmit.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy a mi beléte egyébként, és a nehézsége az estének ebben lesz, hogy játsszuk el úgy a dalt, hogy minden klappoljon, és úgy szerkesztettük a műsort is, hogy kétszer elhangozon ugyan a dal, de ne tűnjön fel annyira. Tehát, hogy iszonyatos energiát raktunk abban, hogy tényleg...
2: És hogy ne úgy táncoljanak az emberek, hogy tudják, hogy veszik őket, tudod, ja, mint a Phoebe a Jó barátokból, hanem olyan teljesen normálisan.
1: Forgatás, piros lápa indul. Tessék,
2: igen. Jó.
0: Na, most valaki tuti majd táblával, ilyen transzparensen érkezik, hogy nem akarok benne lenni.
2: Igen. De akkor jól bejött nektek a Melody Maker.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy...
2: Szereti a közönség.
1: Hát hála Istennek, igen, és örülök, hogyha ez így tűnik ki kintről is.
2: Figyelj, én eddig csak egy koncerteteken voltam, amikor ugye itt voltatok dalpremiéren, és akkor beszélgettünk róla, és utána elmentem, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jó közönségetek van.
1: Nagyon. Egyébként azt gondolom, hogy ennek a közönségnek, hát ha lehet így mondani, hogy igazából nincs behatárolva, mert hogy 0-tól 99 éves korig, mint a játékon.
2: Mint a Lego, igen.
1: Igen. De hogy én azt gondolom, hogy van egy közönség réteg, aki nem feltétlenül kapja már meg koncertélménybe azt, amit annó annak idején szeret, vagy egyáltalán szeretett, és mi is a dalokat úgy válogattuk össze, hogy amiket felnőttünk, amiket szeretünk, és ez egy baráti társaságról beszélgetünk, már ha a zenekarról beszélgetünk, és remélhetőleg ez az, ami lejön a színpadról, mert a közönség, ha a zenekar jól érzi magát, akkor elméletek a közönség.
0: Szerintem, ami nagyon beszédes, hogy oké, vannak koncertek, ahova céltudatosan oda mennek emberek, hogy titeket akarnak látni, hallani. De ami igazán árulkodó, én vállalati buliban már többször konferáltam bebéjéket, ahol ugye azért mentek el, mert az egy céges összejövetel, mit valamit éppen ünnepeltek, stb. Kicsit fölöltözve, kis kosztüm, nem tudom, és még ott is volt, hogy majdnem az asztalon táncoltak a végén. Tehát, hogy ez az igazi Rahi, ahol azokat az embereket, akik nem miattuk céltudatosan mennek oda, hogy őket is meg tudják mozgatni, és föl tudják egyébként állítani ez, a székeikből.
1: Ez mindig egy misszió egyébként. Én mindig úgy vagyok vele, hogy igenis ezt a háborút itt meg kell
2: nyerni. Ez jó. Mi meg így vagyunk minden reggel, hogy a hallgatóinkat szeretnénk felébreszteni, jó kedvre deríteni.
1: Én nagyon csodálkozom. Igaz, hogy a két szakma nagyon közel áll egymáshoz, de én azon mindig csodálkozom. Én ma reggel 3-kor keltem. Már gyomorgörcsel.
0: Képzeld el, hogy itt vált az ajtó, itt kuporgott az ajtóban. Néztem először, aztán, hogy valaki fedél nélkül árul, vagy
1: nem,
0: ott ült, amikor megjöttem, kiderült, hogy mondom, régóta válsz, hát olyan 5-20 körül ért oda, mi van?
1: De én ilyen parás vagyok egyébként, de mindig.
0: De ennyire?
1: Ennyire, én nagyon
2: de
1: minden...
2: koncertek előtt nem.
1: De hogyne.
2: Komolyan, még tehát mindig.
1: Én ájulásig tudom idegesíteni magam koncertet, és nem is lehet hozzám szólni, hogy a 10 perccel előtte.
2: Komolyan.
1: De tényleg, tudom, hogy ez nagyon hülye hangzik. És remélhetőleg
2: ennyi év után.
1: Igen.
2: De fura.
1: Egyszer mondta nekem a Charlie, hogy ez addig jó, amíg ez megvan. Ez
2: de, de ennyire nincs. Tehát, hogy ez az egy kicsit abnormál.
1: Neki is van.
2: Neki is van.
1: Igen.
2: Ennyire.
1: Hát nem biztos, hogy ennyire, de
2: van. Az oké.
0: Ősszel, amikor komfortom a cseh, előtte ott fűzte a csajokat a folyosón, és aztán pikpak ment fel.
1: Hát ki hogy vezeti le?
2: Hát igen, de valahogy le kell vezetni, ez így van.
0: Na jó, sok mindenről lesz ma szó, de egyelőre közben zenélünk is. Camila Cabello és Ed Sheeran kettőse érkezik most például.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem. Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gálaműsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hullókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhullókő.hu oldalon.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után.
11: Van egy jó hírem azok számára, akik belföldi nyaralást terveznek erre a hétre, mert hogy igazán kellemes lesz az időjárásunk. Most 29 fokot mérünk majd, mármint nem most, hanem ma, az lesz a maximum hőmérséklet, most egyelőre csak 21-et, viszont szombatra és vasárnapra már 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
12: Szuper! A közúti közlekedést érintő komolyabb hírem egyszerűen nincs, sehol nincs fennakadás, nem történt baleset, legyenek továbbra is óvatosak, viszont akkor halljuk, mire számítsunk, hogyha mondjuk a vasutat választjuk. Pejper Károly, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban. Jó reggelt!
13: Szia Zoli! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoport járatait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest Szeglét Szolnok Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, a Z50-es és az S21-es előjavárosi vonatokat, ezen kívül a nyírségintesztiket. A déli körvasút építése miatt módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldi közlekedik és onnan is fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és a csárdás Eurocityk is csak kelenföldi közlekednek és onnan is fordulnak. A tiszaszamos Eurocityk menetrendje is módosult, ezen kívül a Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak ma délelőttől délutánig. Viszont hallásra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk ma a Bebével kiegészülve. 3:47 lesz már 3 perc múlva, és ugye adott a magyar felmenőkkel is rendelkező Kesá. Itt egy pitbullal hallhatjuk őt, elég jellegzetes a hangja, és ugye tudjuk, hogy titokban is járt már itt Magyarországon, hogy a távoli rokonait meglátogassa. Na most ő sokkolta...
2: Hát nem maradt annyira titok.
1: De utólag derült inkább ki, hogy, ja, hogy volt pár itt többször. Okay. Szóval most egy podcast interjúban arról vallott, hogy hát van neki egy szokása, ő is gyűjt ezt, azt, és utána tulajdonképpen egy konkrét felhívás is megfogalmazott. Azt mondta, hogy szüksége van a rajongóinak a fogaira, tessék? Ezeket gyűjti, kellenek a fogaitok, mondta.
2: Miért?
1: Hát, hogy kis fogtündér. Üvegekbe zárja, és igen, ő hisz a fogtündérben.
2: Mi van?
1: És azt mondta, hogy az ajtó közelében helyezi el ezeket a fogakat, hogy aki hozzámegy, az lássa is. És elkezdte gyűjteni őket, ami hát mondta, hogy nem érti, mert kiborítja az udvarlóit, akik mennek hozzá, de ő emberi fogakat gyűjt. Ez neki valamiért nagyon, nagyon tetszik.
3: Hát figyelj!
1: De azt mondja egyébként, hogy például csinált belőle nyakláncot.
3: Vagy hát figyelj, most
1: más, amit krokodilfogból csinál, ezt azt kicsit emberi fogakból készít nyakláncot, meg fülbevalót, meg övet is csinált már, hát ez neki valamiért tetszik.
3: Na jó, de hát ilyet a horrorfilmekben látunk. Tehát...
2: Melyik az a beteg film, amiben a Dolph Lundgren katonát játszott és füleket gyűjtött? És a
3: tökéletes katona.
1: A tökéletes katona volt?
2: Emlékeztek rá? És sokkot kaptam tőle. Hát ez is nekem legalább ennyire sokkoló, de hogy fogakat gyűjt. Egy...
1: Hát figyelj, Rúzsa Magdi angyalokat gyűjt, kis porcelánnagyokat meg, de a kesem meg fogakat. Hát ki ez, ki azt?
3: Készül a...
2: Rebel, te miket gyűjtesz?
3: Készül az időskorra.
2: Te is gyűjtöd. Ja, egyébként igen, tényleg. Hát abban jó protkot lehet.
3: Hát miért, amikor a hajpótlásnál használják a gyerekek kislányoknak levágott haját?
2: Jó, hát igen, az is furcsa.
3: Nem?
1: Jó, hát fogak nem. Fogorvosom Dóri mesélt, hogy egyszer ment valami osztrák csaj hozzá, és mondta, hogy képzeljem el, hogy úgy orvosolta a problémát, hogy kiesett egy foga, és nem mert fogorvoshoz menni, hogy viaszból, gyertyából kifaragott magának a fogakat,
3: és betöltött
1: a főhonékot, és mondta, hogy hagyjuk, nem akarod tudni. Szóval te gyűjtesz valamit, Bebe?
3: Hát nézd, megmondom őszintén, hogy a zenészségből kifolyólag gitárok, amik nálam szóba jöhetnek, meg hát egy-két autó, ami bakancslistás.
1: Várj, hány autóból álló gyűjteményed van? Egy.
3: Nem.
1: Hány? Mi? Több autód van? Ez nekem nincs meg.
2: Hát gyűjti a szép, különleges autókat.
3: Ezt nem nagyon szoktam igazából nagyon promotálni, nem ha lehet, mert ez igazából ez nekem fontos.
2: Persze.
3: Ez nem a külvilágnak. Hát van egy 4 karikás automárka, aminek néhány öreg képviselőjét én begyűjtöttem.
2: De vannak veterán autói.
3: Azon, hogy nem nyertem, kész.
1: Hoppá.
3: És
1: ha legyek hozzá látogatóban.
3: Igazi különleg. Hát ha tudom, akkor azzal jövök.
1: Ráérek délután.
2: De várják őket, mert nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki veterán autókat gyűjt, és egyébként filmforgatásokra is szokta adni, és nála konkrétan képzeljétek el, hogy van egy ilyen óriási nagy pajtaszerű rész, ahol ezeket az autókat tárolja, meg simogatja őket, meg nagyon szépen tartja, hogy neked is kell hozzá egy komplett garázs.
3: Hát van egy garázs, egy nagyon
2: picike. Vagy egy
3: picike,
2: hangár.
3: Nagyon picike garázs, ahol hát le van takarva, egy másik sajnos kint van az udvaron. Aha. És hát van egy harmadik, ami hát alkatrésznek.
2: Jó, édesem, és ő ezt tudja, hogy ő az alkatrész.
1: De ez ugyanaz a modell 3 példányban, és akkor az egyik donor, aha.
3: Így van. Úgyhogy nekem beakadt így. Egyébként az öreg amerikai autók még az álmaim. Most volt alkalmam ülni egyben, amit a drága párom intézett a nagy találkozás.
2: Igen.
3: Aki egy idős velem, tehát 50 éves autóról beszélgetünk. Most meg kimondhatom, mert a sorozat nem létezik, ezt az autót már nem gyártják. Egy Gran Torino, ami
1: a Stratos
2: hatchback. Igen.
3: Van, és hát nekem ez gyerekkori szerelem.
2: És szeretnél majd egy ilyet is?
3: Igen. Már lassan egyébként építeni kell.
1: De mondjuk, mit Matchboxban vagy Lego formátumban meg van már? Mert ilyenkor tudod, az úgy szokott kezdődni, hogy hát az igazit még nem tudom, de hogy legyen meg mit maketben.
3: Akkor úgy mondom, az igazit még nem tudom, de volt egy filmpremier 2000, nem tudom hány, ahol remake-et csináltak ebből a filmből, és ott kaptam a Garami Gabi barátomtól egy...
2: Nagyot.
3: Egy, hát nem olyan nagyot. Egy,
2: hát azért ilyen, a szép nagy.
1: Ez nyitott, hogy egy maket, de hogy egy nagyobb.
3: Egy 51 centis makettet, és ez nagyon nagy becsbe van tartva, és tehát a Matchbox már megvan. Aztán reméljük, hogy majd meg lesz.
1: Hány méretben van már meg?
3: Egyelőre csak kettő.
1: Kettőben. Kettő. Aha.
2: És jártál-e már úgy Amerikában, hogy direkt elmentél egy ilyen autós találkozóra? Mert az egy nagy élmény lehet szerintem azoknak is, akik mondjuk nincsenek oda annyira ezekért a kocsikért.
3: Én másképp éltem meg. Egy évet töltöttem ki az államokban. Aha. És hát én, mint jó turista, az első 5 percben elköltöttem az összes pénzem.
2: Ja, az jó.
3: És vettem egy 71-es Impalát.
2: Aha, az jó.
3: Utána dolgoztam.
2: És utána abban éltél.
3: Hát nem, egy nagyon kedves családnál voltam.
2: Ja, akkor jó.
3: De hogy utána dolgoztam bicikligyárban, ahol csak lehetett. Aha. Mert tényleg minden pénzem az autóra köztem.
2: És mi lett az Impalával?
3: Ja, hát kint maradt.
2: Ja, nem tudtad hazahozni, mi?
3: Hát rengetegbe került.
2: Igen, azt tudom, az a horror. Igen. Pedig kint tök jó áron tudnál venni egy ilyen szép autót, csak hát hazahozni.
3: Kint is nagyon drága már.
2: Ja, már ott is?
3: Nagyon
2: mert
3: drága,
2: régen ugye nagyon sokan azért hozták be, mert még úgyis jobban jöttek ki.
1: Figyelj, nekem fáj a szívem, amikor azt látom, hogy filmek kedvéért összetörnek például ilyen régi autócsodákat.
3: Azt én is utálom.
1: De nekem fáj, hogy miért szeretünk így romolni. Pont azt érzem, mint ami volt a Spielberg film, ugye a mesterséges intelligencia, az AI, amikor ott ugye a humanoid robotokat, azt is szörnyű volt látni. Ugye, és a kisrácot is pont így akarták csinálni.
2: Én ott nagyon sírtam.
1: Nem tudom, én értem, hogy az gép, meg nem, de akkor is rossz.
3: Ez ugyanígy van hangszerekkel, bármi más, amit összetörnek, én ezt nem szeretem. De egyiket hozzá kell tennem, ezek a stunt autók, aztán ugye újraépítik őket. Tehát, hogy csomó, például a sztárszkészségről, amik a filmben szerepeltek, a sorozatban szerepeltek, azok kint vannak magánembereknél. Tehát, hogy megvannak. Aha. Szertifikálva, rendes könyvbe kell.
1: Ki mit gyűjt, kérem szépen, akár csak egy szóval, gyorsan küldjék el a 06303030958-ra. Mi jó kis slágereket gyűjtünk. Itt egy újabb, Elton John és Dua Lipa kettősétől.
0: Egy újabb

0: Slágereggel, jó reggelt kívánunk. Nóri azt hitte, hogy szalvétákat gyűjt.
1: Az aztán még itt van mindig nekünk, létező műfaj.
0: Ágica mindenhonnan cukrot hozza el a kávézókból külföldről, mert ez segít emlékezni, felidézni, hogy merre járt. Gábor pedig trófeákat gyűjt, és elkezd érni a Nóri.
1: Na jó! Milyen nagy képű duma ez, de tényleg.
0: De közben te megint elszóltad magad, az előbb ezt jótékonyan elhallgattad, már azt is szégyedte be van, hogy autókat gyűjt, mert azt mondja, utáni fogják, hogy van kettő darab autót. Hát most aztán,
1: dolgozol hány éves korod óta? 16? Igen. Hát hadd legyen már 50 éves korodra két autó.
0: Ha 22 autót lenne, az sem irigyelnénk tőled. Hogy...
1: Azért mondom, ne vicceljünk már.
0: És közben itt közben, hogy mit gyűjtesz még?
2: Az a baj, hát annak idején a Star Wars engem nagyon, ha lehet így mondani, beszippantott. Aha. És mind a mai napig, hát például 100-valahány űrhajó van, ami ugye a filmben látható volt. Ezek megvan a pici maketben.
1: És hol tartod őket?
2: Hát bent a szobában.
0: Bent
2: a szobában. Igen?
0: Vitrínben van, vagy csak úgy a lóg a falon, vagy levarakva a dohányzó asztalra?
2: Nem, ezek mind önálló kis vitrínben, hát kis dobozkákban vannak, ilyen üvegdobozban vannak, és azok szépen állnak szorva a házban.
1: Aha. De miért kellett neked több méretben ugyanaz?
2: Mert hát én szeretem.
1: Ja, szép, jó, oké, rendben. Jó, hát ezt igen. Mondjuk én, aki nem vagyok gyűjtő típus, kevésbé értem.
0: Nem, semmit nem gyűjtöttél soha.
1: Nem nagyon. Gyerekkoromban a Kinder figurákat igen, na mert ugye, akkor azt még szerettem, tessék. Akkor összeraktam.
0: Az nekem megvan még valahol egy zsákban.
1: Aztán nekünk volt, tudjátok, a lányok, mi nagyon szerettük ezeket a színes cumikat, azokat gyűjtöttem, a még általános iskolai cumikat. Tudod, ami ezek a 90-es években nagyon menő volt mindenféle színben, azt gyűjtöttem, aztán így ennyi, ezek úgy megálltak ezek a dolgok. Ma nem nagyon gyűjtök semmit.
2: Ezt mire voltam, hogy valaki cumikat gyűjt, de jó?
1: Igen, volt, de biztos emlékeztek rá, kislányoknál az nagyon menő volt annak idején. Figyeljetek, van egy női hallgatónk.
2: Igen.
1: Viki, azt írja, szép jó reggelt, Csaba nevű embereket gyűjtök. 256-nál abba hagytam a számolást.
2: Csaba. Ki van a szügelve a falra, vagy hogy?
0: Az mit jelent? Hogy a Facebookon bejelöli őket ismerősnek?
1: Én nem tudom.
0: Csaba.
2: Vagy mint trófea kerül a trófea listára. Vagy...
1: Egyébként nekem tök érdekes, hogy 256 az egy kicsit soknak tűnik, de például nekem a férjem, aki Tamás, nem az első Tamásom, hanem a negyedik. Tehát, hogy így az életemben. Most a 256 az a négynél egy picit többnek tűnik, nem?
2: Hát miért hallottam én mostanában olyan trófea számot, amit 2700?
1: Na jó,
0: amelyik kutya ugat nem harap.
1: Ezt a Zoom mondta az éjjel-nappal a Budapestes.
2: Igen, nem akartam mindenvén nevezni.
0: A Puskás Peti is azt mondta, nem, hogy neki ezzel nem tudom.
1: Nem, a Peti az a 456-nál volt, és azon is mindenki kibukott. Hát vagy 400 valamennyi, igen.
2: Hát jó, erre azért felkapja az ember a fejét. Micsoda?
1: Hogy azért az elkezdett számolgatni, hogy akkor az hány lányjal való ismerkedés közelebbről. De hogy a Joe azt mondta, hogy 2700.
2: Hát figyelj, az nap...
1: 2700,
2: minden másnap egy nő.
0: De a 400 valamint hogy számolod ki? Tehát, hogy...
1: De a 2700? Hát olyan nincsen. Hát az hogy történik meg?
2: Kiszámoltak egyébként, hogy az...
1: Az mennyi?
2: Az elmúlt évben minden másnap egy nő.
1: Na jó, hát ilyen nincsen.
0: De meg hogy számolod? Tehát, hogy ezt, hogy számolod?
1: Igen,
0: tehát akkor, látod, de már az elején elkezdett sigulázni?
1: Tehát, hogy van egy kockás...
0: De 400 valamennyit is hogy számolod ki? Tehát, hogy ez...
2: Meg egyébként miért kell ezt számon tartani? Azt, hogy
1: köszönöm szépen.
2: De tudj!
0: Hát na ez jó. Meg a másik.
1: Na jó. Hát mert hogy gyűjtögetünk, ha már erről beszélgetünk. Ezek a trófeákat gyűjtik, ezeket a trófeákat. De mondjuk jó.
2: Jó, hát a foggyűjtés sem egy.
1: Ne, hát az se.
2: Szegény.
0: Na jó, várjuk még, ki mit gyűjt. 0-30-30-30-95-8, közben 7 óra mindjárt friss hírek röviden, aztán Rosé és Bruno Mars.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
5: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
6: Vajon ki az a hős, aki ember

0: kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
5: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
4: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Rekordot döntött a Pannon Egyetem, 15 éve nem kezdett ennyi új hallgató. Villanypásztorral védik a mocsári teknősök fészkeit a Kisbalatonnál. Vasárnapig tart a 35. művészetek völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre. Szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgató együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhásház bontása Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. A város arra kéri a közlekedőket, hogy a 4 napos munkavégzés idején fokozott figyelemmel haladjanak az érintett környéken. Villanypásztorral óvják a mocsári teknősök tojásrakó helyeit a Kisbalaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság a faj fenntartása érdekében aktív fészekvédelmi programot indított, hogy megakadályozza a ragadozók pusztítását. A rókák, borzok, vaddisznók és egyes madarak gyakran kifosztják a frissen lerakott teknős tojásokat, veszélyeztetve az éves szaporulatot. A villanypásztor hatékony védelmet nyújt a nagyobb emlős ragadozók ellen, miközben nem zavarja a teknősök természetes életmódját. A szakemberek emellett a szőrmés és szárnyas ragadozók célzott gyérítésével is segítik a hazai állomány megőrzését. Augusztus 21-e és 23-a között ismét megrendezik a Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. A Pannonhalmi Főapátság 22. alkalommal adott hont a hagyományos művészeti eseménynek, melynek idei témája az iskola. A fesztivál házigazdája Málcsai Pál, a zenei programokat pedig Keller András művészeti vezetésével állították össze. A koncerteken Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György művei csendülnek fel. Az irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos lesz, de kiállítások, színházi programok és spirituális események is várják a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a bencés hagyományok találkoznak a történelmi főapátság falai között. Elkezdődött a 35. művészetek völgye, Magyarország egyik legnagyobb összművészet.

0: Petri Fesztiválja. Vasárnapi Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden várja a látogatókat, több mint 4200 programmal. A jubileumi rendezvényen koncertek, színházi előadások, irodalmi programok, kiállítások és családi események között válogathatnak a résztvevők. A fellépők között ott lesz mások mellett José González, Jude Law, a Carson Coma, Kon Zsuzsa és a Queen Bee is. A 35. évfordulóra különleges produkciókkal, új helyszínekkel és megújuló programokkal készültek a szervezők. Egy hét alatt csaknem 6 fokot hűlt a Balaton vize, még múlt hétvégén 26,6, szombaton már csak 20,8 fokos volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint azonban ezen a héten a kánikulában ismét gyors melegedés várható a tóban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében baleset nehezíti a közlekedést. A Rákóczi hídnál tart a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között megnyitották, tehát tervezetten véget ért a hétvégi zárás, viszont kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv továbbra sem használható, ám a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Budaörsön a Károly Király utca mától egyirányú a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es E-autóbusz és egyébként a 940-es éjszakai járat is terelve közlekedik, nem érintve a Károly Király utca megállót, a 287-es busz pedig a Baross utca megállót sem érinti a budaörsi lakótelep irányában. A Nagykörösi út mától egyirányú kifelé a Szilfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, itt is az érintett BKK buszok közlekedésében változás történt, terelve járnak, valamint a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt mától szakaszosan zárva a fél útpálya, a váltakozó irányváthaladást jelző lámpa szabályozza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ma Bebével kiegészülve. Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Sziasztok!
2: De itt van Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán is.
2: És ahogy ígértük, Bruno Marsék érkeznek. Már is 7 óra 8 perckor.
5: És mindjárt a kígyók nyomába eredünk.
2: Nem véletlen, mert van, aki például azt gyűjtögeti. Jó reggelt!
4: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: reggelt kívánunk, 4-8 előtt 1 perccel, itt, hogy ki mit gyűjt, beszéltünk már ugye a saját Kinder gyűjteményünkről volt szó, autókról, játékokról, Évi pillangókat gyűjt, Jani pedig hüllőket. Ugye az ilyesmik szoktak elkóborolni például a Pamela házban, aki ott lakik, nagyon örül, amikor a szomszédja mérges kígyót vagy pókot tart, ami mondjuk megszökik, és akkor szellőzőn át ugye...
1: De mérges kígyót nem is csak... tarthatsz egyébként legálisan, de hát vannak sok, olyanok, jó, tudjuk, hát
2: persze. Sok minden nem lehet tartani
1: illegálisan. Volt az, ahonnan előkerült egyszer egy pincéből egy aligátor, emlékeztek?
0: Ja, bot,
1: tigris. Igen, tigris nagyon,
0: meg mindenféle.
1: Mindenféle volt.
0: Na hát, tipikusan nem ilyen eset történt most Anglia déli részén, már mint hogy elkódorolt volna egy mérges kígyó. A festői Cornwallban egy férfit úgy mart meg egy vipera otthon a saját nappaliában, hogy nem tart semmiféle csúszómászot, meg a szomszédok sem. Ráadásul egyébként egy kertes házban lakik, és a jelek szerint egyszerűen az erdőből érkezett a hivatlan látogató. Egyébként itt nem volt vége a sztorinak, mert bevitték a kórházba, kapott ellenszérumot, attól is valamilyen allergiás reakció lépett fel. Rázós volt a szitu, mert szegény duplán majdnem meghalt. De azért is vált izgalmassá számunkra ez a hír, mert gyorsan ránéztünk, hogy keresztes vipera, hogy hát az egész Európában előfordul egyébként, és Magyarországon is él keresztes vipera, úgyhogy ez az a pont, ahol meg kell kérdeznünk Dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvost. Szevasz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
0: De szépen vagyunk, mind meg halunk.
1: Jaj, ne, Jézus, megjogassuk a hallgatóinkat!
0: Szevasz!
3: Na. Azt gondolom, hogy mindenki biztonságban van legalábbis a viperák tekintetében. Itthon 2 vipera fajjal találkozhatunk, a rákosi viperával és a keresztes viperával, és ahogy mondtátok is, ez a faj a legelterjedtebb mérges kígyó, azonban szerencsére az emberi mértékkel a mérge azért eléggé limitált dolgokat hajt végre a szervezetben.
1: Tehát mondjuk nem halunk bele, hanem csak levénulunk?
0: Fúdokolsz egy 5-10 percig.
3: Nyilván akkor, hogyha van marás, akkor szükséges orvosi segítséget hívni és felügyeletet. Uh-huh. Van, ahogy a cikk is említi, van szérum, amit ilyenkor megkaphatnak a paciensek. Egyébként jellemzően megnéztem gyorsan egy kis statisztikát, másfél nap az átlag, amit eltöltenek kórházban az emberek. Ez nagyjából megfelel egy megfigyelésnek.
1: Az nem olyan vész.
3: Ez egy megfigyelésnek azért, hogy ne engedjék haza úgy, hogy, hogy esetleg még valami tünet eszkalálódik. Volt már regisztrált haláleset, akár a marástól, akár pedig az ellenszer beadásától, és az
0: elradott
3: anafilaxiás reakciótól. Ez nagyon fontos, hogy ezek itt egyéni reakciók, ahogy ha belegondoltok, egy mély csípés is naponta biztos vagyok benne, sok százszor, sok ezerszer megtörténik, akár itthon is, és sajnos vannak olyan szomorú esetek, amikor van egy olyan anafilaxiás egyéni reakció, amikor valamilyen sürgősségi beavatkozást kell végrehajtani.
1: Azért jó, hogy itt vagy velünk, mert a Bebe szeretne tőled kérni egy kis segítséget. Egy, olyan kígyót, talált a kertjében, amiről nem tudja, hogy mi, és nem tudom, hogy te be tudod-e az alapján azonosítani, amit ő mond, de kérlek, figyelj, tessék.
2: Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek! Az történt, hogy füvet nyírtam, és hát a kerti sütő körül ilyen fatuskók vannak, amire le lehet ülni, és felemeltem az egyik fatuskót, és egy ilyen narancssárga színben pompázó kígyót, ilyen, hát attól függően, hogy mikor, hogy sütött rá a nap, azért több színben játszott, ilyen zöldes,
1: mekkora volt?
2: Narancssárga, nem tudom, mert félig a földben volt.
1: Aha.
2: Hogy ez milyen kígyó lehet?
1: Áris, így be tudod azonosítani?
2: Tudom, hogy feladtam a feladatot így.
3: Itthon 7 kígyófajunk honos, abban 2 vipera. Ha ilyen narancssárgás színbe kell gondolkodni, akkor én résiklóra tippelnék. Azt tud akár ilyen pirosas, narancssárgás színt
2: tenni esetleg.
3: De tök jó, hogy erről beszélünk. Mindenkinek a zsebében ott van az okostelefon. Aha. Érdemes, ha van annyi lélek jelenlét, bármilyen marás vagy támadás van, képet készíteni, hiszen nagyon sokszor az történik, hogy nem mérges kígyóba botlik az ember, hiszen ezeknek az állatoknak a populációja elég kicsi, sajnos.
2: Igen.
3: De ha van egy fénykép, akkor arról utólag is könnyen lehet azonosítani a fajt, és nem kell feleslegesen kórházba menni, az egészségügyi ellátást terhelni, és mi is nyugodtan.
1: Mondjuk ez tök jó, hogy mondod, mert amúgy én is most már növényeknél, állatoknál egy csomószor használom azt, hogy lefotózom, tudod, és a Google okos megmondja, hogy ez milyen állat.
0: Melyik? Közben
1: megtalálta a Bebe, és mi milyen állat?
0: Az a részsikló, ami
2: részsikló. Akkor részsikló.
1: Akkor részsikló. Figyelj, Áris, te egy zseni vagy, hogy ez alapján behazarosított.
0: Az első képre még nem
2: borítottam.
1: Nagyon köszi. Mi a legdurvább állat, amivel te találkoztál itthon, amit tartottak, és mondjuk lehet, hogy nem lett volna szabad, mert mondom, az, ami halásztelken volt, ez az aligátor, az engem azért lesokkolt ott a pincében.
0: Jó, de ez nem ős.
3: Hagy csatoljak vissza kicsit a felvezetőtökre, hogy ez picit olyan rossz színben tünteti föl a legzotikus állattartókat, mert ugye hírértéke mindig annak van, ami logikus, ami kirívó, persze, amikor egy szökés van, amikor valaki nem megfelelően tartja az állatot, de egyébként pedig a nagy többség az szabályt követően rendesen jó körülmények között tartja az állatát. Hát én igyekszem ezeket a tartókat ellátni az egzotikus gyűjteményébe. Sokszor találkozom olyan fajokkal, amelyek esetleg még nem is kerültek leírásra. Aha. És nincs is még tudományos nevük sem.
2: Az igen.
3: Mert külön most dolgoznak azon majd a taxonómusok, hogy ezt leírják.
0: De még kereszteződik két faj, és akkor egy új jön létre? Vagy hogy van az?
3: Nem, most már nagyon sok molekuláris technológiát használnak a különböző fajoknak az elkülönítésébe.
1: Aha.
3: És amit esetleg eddig úgy gondoltak, vagy úgy írtak le, hogy egyébként egy faj, arra most már kezd rájönni a tudomány, hogy az esetleg több faj.
1: Akkor van mindig új dolog, amit tanulhattok. Ez tök jó.
0: Jó. Bocsánat, visszatérve a viperához, mondjuk itt igen, Budapest környékén kell-e tartanunk attól, hogy egyszer csak találkozunk vele? Vagy, tehát merre, mondjuk az országon belül merre elterjedt?
3: Ahogy ezt említettétek is, ez egy nagyon nagy elterjedésű faj, majdnem egész Európában. Itthon Zala megye Somogy, illetve hogy ugorjunk egy nagyot, az Zemplénben találhatóak nagyobb populációk. Ahhoz, hogy találkozzunk vele, ahhoz jó eséllyel egy nagyot kell túráznunk, és ami nagyon fontos, és ebből az eseményből is, amit leírt itt az úriember a cikkben, vagy nyilatkozott, az derül ki, hogy valószínűleg nem nagyon volt ott más lehetőség ennek az állatnak, mint megvédeni magát. Egyébként, ha van helye ezeknek az állatoknak, akkor fogják magukat, és arrébb csúsznak, nem keresik a konfliktust. Plusz itt egy olyan marásról van szó, ahol valóban bejutott méreg az ember szervezetébe, de azt kell tudnunk, hogy ezek az állatok nem szívesen pazarolják a mérget,
1: bizonyám,
3: hiszen ez energia számukra, hogy ezt előállítsák. Úgyhogy sokszor úgynevezett szárazmarást csinálnak, ez azt jelenti, hogy
2: csak harapnak,
3: megijesztenek, csak harapnak, de mérget nem juttatnak be, vagy nem is harapnak, hanem csak így kilövik magukat egy picit. Ez általában akkor fordul elő, hogyha sarokba vannak szorítva, és nincs menekülési útjuk. A legtöbb esetben valószínűleg, ha ott is voltak, a lépteinket meghalva már kereket oldanak.
1: Tehát ne bántsuk ezeket az állatokat, az nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk kirándulgat, akkor lehetőség szerint ne. De mondjuk semmilyen állatot ne piszkálgassuk. Hagyjuk őket békén.
3: Itthon minden hűlős kétéltű védett, a keresztes vipera pedig fokozottan védett.
2: Nekem még egy kérdésem, ha lehet, ha beleférünk itt
1: az időben. Nyugodtan.
2: Hogy ha a kutyát megmarja, akkor is állatorvos azonnal, vagy jobban legyőzi a szervezetük a mérget, mint mondjuk az emberi?
3: Akkor is állatorvos. Ugyanúgy nagyon fontos, amiről előbb beszéltünk, hogy ha egy képes azonosítást meg lehet ejteni még ebben, nyilván ilyenkor felfokozott a hangulat, de akkor ezt érdemes megtenni, jelezni az állatorvos felé, hogy hol volt földrajzilag maga ez a marás, és kutyáknál gyakrabban előfordul, hiszen ők többet tudnak szimatolni, matatni olyan helyeken, ahova alapvetően mi nem feltétlenül mászkálunk el. Mindenképpen állatorvos, de jellemzően egy szupportív, ilyen támogató terápiával átlendíthetőek
0: az jó,
3: a is nehezebb időszak.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy a kutyának sokkal kisebb a test súlya, tehát hogy ugyanaz a mennyiségű méreg, neki nyilván ártalmasabb lehet, mint nekünk egy embernek.
1: De hát ő vele is kétszer, fogja fecskendezni a mérgét, szerintem
0: hát,
1: csak
0: ha nem, igen, de hogyha belemegy, akkor viszont igen.
1: Nagyon köszi.
2: Köszönjük!
3: szép napot.
1: Okosabbak lettünk, szia.
0: Úgy szintén Dr. Zisis Áris egzotikus szakállatorvossal konzultáltunk.
1: Köszönjük, szia, szia.
2: Szia, ló.
1: És közben megnéztem, hát kérlek szépen Dunaharaszti volt, az az aligátoros eset, nem halászták. Ne. 2020-ban volt, és akkor ott elmentek, tudod, valami gyanús szereke után kutatni a rendőrök, és egy csomó mindent, aligátorteknőst, krokodilt, mindent találtak.
2: De hát ez mind életveszélyes állat. Én nem értem, hogy, tehát, hogy miért kell ilyen állatot otthon tartani.
1: Figyelj, az, aki normálisan tart exotikus állatot, szerintem az tök oké, de akik mondjuk hazavisznek egy krokodilt,
2: de
1: akik hazavisznek egy krokodilt, azt annyira nem értem, hogy mit gondolsz, hogy a krokodil nem nő meg, vagy hogy?
0: Vagy hogy az olyan úgy kihívás, de hát most aki a nem tudom milyen kígyót tartja, vagy mérges kígyót, az is, mit
1: nem,
0: gondol?
1: Nem, mérges kígyót nem lehet tartani, Zoli.
0: Nem lehet, de hát meg a krokodil se lehet, és mégis tartanak, hát értem, mérges de... kígyót sem lehet, és mégis
1: igen,
0: tartanak.
1: Igen, de vannak emberek, akik legálisan, normálisan tartanak exotikus állatokat.
2: Igen, de most nem róluk beszélünk, hanem az aberáltakról.
1: Tehát, jó, hát tehát az egy külön témát megérne, hogy emberek miket csinálnak, amiket nem lenne szabad, de ezt inkább hagyjuk.
0: És nem csak az állattartást
1: Igen.
0: Na, képzeld el, Bebe,
2: igen?
0: Hogy ugye emlegettem, hogy ez a koncert élmények nyara, az azt jelenti, hogy nem csak a Melody Maker bulizik, hanem nagyon sok nagy sztár is bulizik nálunk.
2: No.
0: És továbbra is tartjuk az ígéretünket, hogy hülyek vagyunk hozzá, hogyha például felcsendül egy mobidal, aki ugye szintén jön koncertezni, akkor lehet jelentkezni most 0630 30 30 95 8, mert a harmadik telefonálónak egy páros belépő üti a markát az ő koncertjére.

0: reggelt!
1: Jó reggelt, szia! Szeretnék jelentkezni játékra.
2: Hello. Szia!
0: Hello. Elsőként! Köszönjük szépen! Hello!
1: Oké, köszi, sziasztok!
0: Itt a Sláger reggel, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szeretnék jelentkezni játékra.
2: Hello, hello. Második vagy?
0: Köszönjük!
2: Szia!
1: Szuper, sziasztok!
0: Itt a Sláger reggel, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Gábor vagyok, és a játékra jelentkezni.
2: Hello, Gábor! Szia. Jó reggelt! Te vagy a harmadik!
3: Yeah!
2: Oh, yeah!
3: Nagyon király!
0: Figyelj csak,
2: Gábor, nagy mobi rajongó vagy?
3: Inkább a párom az.
2: A párod az.
0: Ott van melletted?
3: Tessék?
0: Ott van melletted a párod?
3: Nincsen, dolgozik most.
2: Hát akkor egyedül kell megoldanod, hogy két kérdésre helyesen kell válaszolni. Az első, hogy Mobi miről, kiről kapta a nevét?
3: Oha.
2: Hát nem olyan bonyolult.
0: Csak hallottad már máshol is, más környezetben ezt a bizonyos Mobi nevet, akár egy másik szócskával kiegészítve.
2: Na.
3: Talán valami motor?
2: Nem, sajnos nem. Akkor sajnos tovább kell folytatnunk a játékot. Szia, hello.
0: Már nem lenne rossz, Mobi Davidson.
2: Igen, az jó lenne. Mert ha még az együttest mondja.
0: Most közben abba hagyták a telefonálást, mert azt hitték, hogy megvan a harmadik telefonálunk.
2: Pontosan
0: nem hitték, hanem jól hallották, hogy megvolt. De nem sikerült, úgyhogy akkor nézzük. Sláger FM, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok, Kristóf vagyok, játékra jelentkezem.
2: Szia, Kristóf! Na, kiről vagy miről kapta Mobi a művész nevét?
1: Hát a Mobi a művész nevét, ha jól tudom, akkor a Herman Melville-ról, Moby Dick szerzőjéről nevezték el.
0: Hát nem az,
2: nem az íróról, hanem a Moby Dickről. Igen. De figyelj, de jó, tökéletes.
0: Ezen ne akadjunk fel.
2: Szuper, szuper.
1: Igen, jó, akkor így jó?
2: Igen.
1: Oké.
0: Oké. A következő kérdés. Te most hallgass el.
2: De kicsit segíthet.
0: A Sláger reggel mai társműsor vezetője. Kicsoda?
1: Hát ő Bebe.
2: Jó! Ennyi! Így kell csinálni.
0: Kristóf, te figyelsz.
2: Gratulálunk, Kristóf. Tied a páros belépő Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkban. Oh yeah! Kit viszel magaddal?
1: Hát egy nagyon jó haveromat, aha, aki szintén szereti Mobit.
2: Na, szuper, oké, okay, akkor jó bulit nektek.
0: A Lift Me Up, az biztos tetszik?
1: Az nagyon, hát az a kedvenc dolog.
2: Nekem a Why Does My Heart.
0: Nekem meg tudjátok mi a Milan Farmerrel, amit csinált, a Slippin' Away.
2: A Mobin az gyakorlatilag csak jó dalai vannak, de nem, de tényleg.
0: A Milan Farmer elhozza magával? Vagy?
2: Á, nem hiszem. Viszont van egy olyan énekese, hogy ez valami őrület. Tehát, hogy a fiúnak olyan hangja van, imádni fogjátok, tényleg. Úgyhogy jó bulit kívánunk nektek!
4: Nagyon szépen, köszönöm, köszi
0: nektek! Szia, Kristóf!
2: Szia!
0: Tényleg, az Eminem neki mi volt ez? Az Eminem mindig őt frocliszta.
2: Az elején, igen, amikor kezdte a pályáját, azt nem tudom.
0: Hogy az a dagadt kopasz csávó, meg nem tudom, ugye ilyeneket repelt.
2: Nem dagadtak, nem mondták.
4: Gyerekek, hát a negatív reklám is reklámet.
2: Ja, egyébként igen, igen.
0: Lehet, hogy titkon nagy rajongó.
2: Ez volt benne, tudod.
0: Ja, hogy a műfajt leszóljuk,
2: mert... Igen,
0: igen, mellesszóljuk.
2: Magyar rapperek is szokták leszólni a DJ-ket, amit nem értek, de mindegy.
0: Na, meg vagyunk ezzel is. Viszont szeretnék még egy boldog nyertest, mindjárt hablatyolni fogunk, hiszen már 7:30, úgyhogy tessék a hablatyba is jelentkezni. 0630 30 30 95 8, közben George Michael-i a terep. Érkezik már is az Amazing, itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújulhat a Csepeli hév uniós forrásból. Lelőtték a berlini Pride támadás feltételezett elkövetőjét. Rekordközeli mélypontra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megújulhat a Csepeli hév uniós forrásból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a hazahozott európai uniós támogatásoknak köszönhetően megkezdődhet a Csepeli hév korszerűsítése. A tervek szerint új alacsonypadlós és légkondicionált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A 42 új jármű beszerzésére még idén kiírják a tendert. A fejlesztés nem csak a vonatokat érinti, hanem megújulnak a peronok, a pálya és az áramellátás is. Emellett teljes akadálymentesítés valósul meg. Véget ért a hajtóvadászat a berlini Pride felvonuláson történt halálos támadás feltételezett elkövetője után. A rendőrök lelőtték a 21 éves férfit. A hatóságok Berlin nyugati részén találták rá egy kertben, ahol szúrófegyverrel támadta rendőrökre. A férfi szombaton a berlini Pride-on kis busszal hajtotta résztvevők közé, majd az elkövető több embert is megkéselt. A támadásban egy nő meghalt, 29 ember pedig megsérült. A német hatóságok az ügyet iszlamista indítatású terrortámadásként vizsgálják. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a BRFK és a BKK. A rendőrségi tájékoztatás szerint minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt ellene érvényben. Még egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben eltérő tarifahasználat, viteldíj problémák vagy a kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. Rekordközeli mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten. A Hidroinfo előrejelzése szerint kedden akár a valahamért legalacsonyabb vízállást is elérheti a Duna a fővárosnál. Az eddigi negatív rekord 33 cm volt 2018-ban, most pedig 33 centis vízállást jeleznek előre 7 cm-es hibahatárral. A rendkívül alacsony vízszint miatt több folyószakaszon korlátozzák a hajózást, és a következő napokban sem várható érdemi javulás, mert a Duna vízgyűjtő területén nem számítanak jelentős csapadékra. Magyar Péter adta át a győztesnek járó trófeát a Hungaroringen. A 41. Forma 1-es magyar nagydíj után a vasárnapi futam győztesének, a McLaren brit pilótájának, Lando Norrisnak Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a Herendi trófeát és a győztesnek járó érmet. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott még fel. A rekordot jelentő 310.000-es hétvégi nézőszámot hozó magyar nagydíj után a kormányfő közös fotót is készített a három dobogós versenyzővel, és gratulált a résztvevőknek, valamint a rendezvény lebonyolítóinak.
3: Csodapompázatos időre számíthatunk, bár most még nem látjuk a napot, de ma fogjuk, 29 fok lesz délután, és egyébként hétvégére már visszatér a 33-36 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Na nézzük akkor a közlekedési infókat, hogy mi a helyzet. Először is a városon kívül, mi van a gyorsforgalmi utakkal. Az M3-ason 60 és Bak között már lassabb a haladás, az M4-esen pedig Üllőnél, de a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, a 31-es pedig Maglód környékén, illetve az 51-es Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén zsúfolt. A Fogarasi úton baleset okoz fennakadást az Ösvezér útjánál a Májva utca felé, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében is. Mi újság közben a vasúton? Már is halljuk a MÁV Info ügyeletesét, Pejper Károlyt. Jó reggelt!
5: Szia Zoli! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoportjáratait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, a Z50-es és az S21-es elővárosi vonatokat, ezen kívül a Nyírség Intercity-ket. A déli körvasút építése miatt módosított menetrend érvényes a keleti pályaudvart érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldig közlekedik és onnan is fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és a csárdás Eurocityk is csak kelenföldig közlekednek és onnan is fordulnak. A tiszaszamos Eurocityk menetrendje is módosult, ezen kívül a Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak ma délelőttől délutánig. Viszont hallásra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

mint már tudják, kőbányán cseperedtem. Na ott van, kérem. A 4320-es italbolt. Akkori napközim. Igen. De most már építettek hozzá egy másik italboltot. Na, gondolják el, megérkezik a sörös kocsi, lovak húzták, hozzák a hordót. Az emberek állnak a kocsmában, kezükben a korsó sör, ajtóban állnak munkaidő alatt, ugye? Szociális most épüljön, ha akar, ők isznak. Na. Ajtóban állnak, és a kocsi is pedig a hordókat két gerendán így kezdi legurigatni. Na, az emberek gurul a hordó, az emberek nyugodtan állnak, háttal álltak. A hordó indul el, hogy és megy bele a tömegbe. Erre a kocsis ilyen bőrkötényre félmesedett. Uraim, a hordó nem áll meg.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Gábor azt írja, hogy könyves, indul betonozni, de előtte megpróbálja bebetonozni a helyét a Hablagy játékba is. Fú, nagyon stílusos
2: van,
1: Gábor.
2: Van humorérzéket. Szia.
1: Jó reggel.
3: Jó reggel.
4: Hello, hello.
2: Mit építetek ma?
3: Egy kapubejárónál egy ilyen 3x2 méteres ilyen lejárót igazából a
4: lenne munkahelyen falon is.
1: meg a bűkben, majd keresünk. Most viszont a munka az az, hogy fejtsd meg, légy szíves, hogy mit is hablatjon a Cilla.
2: Ezt egy pár napja már visszük.
1: Igen, beton szilárdanít áll ez a feladvány. Tudod-e, hogy mi ez, Gábor?
3: Van egy tippem. Mond. Ez egy nagy nyári sláger volt pár évvel ezelőtt, ugye?
2: Az volt, igen.
1: Stimmel?
3: Oké. Szerintem akkor a Luis Fonsi és a Despacito.
2: Gratulálunk, tiéd! Egy páros napi, egy augusztus 9-ére a Sziget Fesztivál -1. napjára a Bródi Dalok napja nagy színpados koncertjére, ahol például ott lesz Azaria, a Bagosi Brothers Company, Deák Bill Gyula, vagy épp Engerendás Péter is a teljesség igénye nélkül. Két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander szimfonikórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
3: Sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Kód digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása, interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: tudomása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén, ahol két 15 éves fiú villanyoszlopnak ütközött elektromos rollerrel. A fiatalok külön járművön közlekedtek, amikor nagy sebességgel egy lejtőn haladva elvesztették az irányítást. Egyikük súlyos koponyasérülést szenvedett, és egy időre az eszméletét is elvesztette. A mentők mindkét fiút kórházba szállították. A helyszíni intézkedés során felmerült az ittas vezetés gyanúja is, ezért a rendőrség eljárást indított. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy roller csak józanul, megfelelő sebességgel és lehetőleg védőfelszereléssel használjanak. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség a vízbefulladás megelőzésének világnapján. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozta, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. A 18 éves balatonfüredi Vindis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bál szépének testvére, a 16 éves Vindis Regina lett. Még az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően délelőtt a kisfaludi színpadon mutatkoztak be az érdeklődőknek, majd ünnepélyes sétakocsikázáson vettek részt a városban. Arra kéri a kirándulókat és a fotózni vágyókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezete, hogy ne másszanak fel a széna és szalmabálákra. A több száz kilogrammos bálák megmozdulhatnak vagy legurulhatnak, ami súlyos, akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmászás emellett a bálákat is károsíthatja. Megsérülhet a háló vagy a zsineg, beászhat a takarmány, ami penészedéshez és jelentős anyagi veszteséghez vezethet. A gazdák emlékeztetnek, hogy ezek a bálák nem díszletek, hanem a haszonállatok téli takarmányát és almozását biztosítják. A szervezet azt kéri, hogy mindenki óvja a gazdák munkáját, és a fényképeket inkább a bálák mellett készítsék el. Négy turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották. 8 fokot ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az Üllői út szervíz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mellett baleset történt, ez picit most megakasztja a haladást, illetve Zuglóban a Fogarasi úton a Róna utcánál is baleset miatt van fennakadás. Továbbá az Ösvezér útja közelében a Májva utcánál, ahol sávzárást kell kerülgetni. És még egy a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében is baleset történt, itt is alakul már a torlódás. Budaörsön a Károly Király utcát mától egyirányúvá tették a Szabadság utcától a Baros utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es E-jelzésű autóbusz és egyébként a 940-es éjszakai járat is terelve közlekedik, lemérintve a Károly Király utca megállót, valamint a 287-es autóbusz a Baros utca megállót is kihagyja a budaörsi lakótelep irányában. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében szintén baleset történt, a 42-es kilométernél sávzárás van, jelenleg nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Legyenek óvatosak, ha pedig van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mit gondolunk, vajon praktikus volna egy olyan jelzés, amit mondjuk itt egy bizonyos színű sapka, amit hogyha föltesz az ember, akkor ezzel jelzi a környezete számára, hogy

0: Sláger reggel.
1: És benne a törött szívű Damiano Dávid az előző percekben. Hát akkor beszélgessünk egy picit a párkapcsolatokról. Beszéljünk a párkapcsolatokról és az ismerkedésről. Nagyon kíváncsiak, hogy ti például mit szóltok, van most egy ilyen új trend, amit úgy neveznek, hogy mingliség, ami ugye nyilván szingliség szóból fakad, amikor egyedül vagy, de itt nem vagy egyedül, mert hogy van párod, csak sosem költöztök össze. A mingliség az, amikor mindkettőtöknek megvan a saját lakása, úgymond a saját életed.
2: Egyébként
1: jártok, csak nem költöztök össze.
2: Tehát akkor nem úgy értelmezi mondjuk egy férfi mingli, hogy akkor, mivel ti nem éltek együtt, akkor ő más mingli nőkkel is ismerkedhet, nem?
1: Nem.
2: Hanem ő is tiszteletben tartja azt, hogy mit kezd a minglik
1: vagy. Monogámiára valószínűleg arra utaltat. Monogám szinglik vagy.
3: Jézus Mária, hol?
1: Monogámiában élő szinglik.
2: Na bebe.
3: Ez már nagyon túl van, ez túl van misztifikálva az a történet. Figyelj, én azt látom, hogy manapság minden túl van lőve ilyen szempontból, és minden meg van magyarázva. Az én olvasatomban egyébként a mingliség.
2: Ez mit jelent?
3: Az randizás. Tehát az,
2: hogy bárki mással? Vagy mindenki mással? Tehát, hogy egy valakivel meg
3: egyéne válogatja.
2: Ja, értem.
3: Egyéne válogatja, de hogy nekem ez egy szimpla randinak tűnik, amikor valakivel jól érzem magam, és elmegyünk valahova hétvégén.
2: De akkor nem csak hétvégén
1: megyünk el.
2: De akkor te mással
3: nem... Nem csak hétvégén.
2: Olyankor mással nem ismerkedsz.
1: Hát jó esetben a randizásnál sem feltétlenül ismerkedsz más, de ott még belefér. A randizásnál belefér, hogy ott másnak is csapod a szelet?
3: Ha én randizom valakivel, akkor rá vagyok kíváncsi, és nem érdekel más.
2: Jaj, de jó, hogy ezt mondod. Te ilyen őskövületnek számítasz a maiakhoz képest akkor.
3: Én vagyok ebben.
1: Jó, várjátok, akkor tegyük rendbe, tehát hogy jó, akkor a randizás az mondjuk nálad mikortól válik kapcsolattá? Tehát mi az a pont, amikor már nem randiztok, hanem jártok?
3: Hát amikor jár, hát ez mindig
2: kapcsolatja.
3: Hát én az a baj, én ebből a szempontból nem vagyok eklatás példa a randizást, mert én nagyon gyorsan költözöm.
2: Tehát, de te költöző vagy, ő költözik?
3: Most már költöznek hozzá. Ja,
1: de félsz a magánytól? Vagy attól, hogy egyedül maradsz? Nem. Kapcsolatfüggő
2: nem.
1: vagy?
2: Nem.
1: De hagyd már, szóljon már.
3: Az ügyvédem válaszol.
2: Nem teszek fel a kérdést. Elmondom, hogy miért teszi így fel a kérdést. Azért, mert ő szerinte, aki nem tud egyedül lenni, ez kapcsolatfüggő.
1: Én úgy örülök, hogy belelátsz az én fejembe, és mindig meg akarod magyarázni, hogy mire gondolok. Nem erre gondoltam.
2: De már ez már többször kiderült számomra. Nem, rendszerint
1: megfejti, hogy én mire gondolok. Tehát ez ilyen női dolog, hogy utána anyukám volt, aki mindig meg akarta fejteni, hogy én mire gondolok.
3: A nők általában mindig ezt csinálják, hogy igen, ezt szeretik tudni előre, hogy igen.
2: Tessék, akkor válaszolok.
3: És elvárják azt, hogy mi tudjuk azt, hogy ők mire gondolnak, bármi nélkül.
2: Na igen.
3: De hogy... már elvesztettem a falat.
2: Nem vagy kapcsolatfüggő csak?
3: Én nem vagyok kapcsolatfüggő, de nincs csak. Én gyorsan az összeköltözős típus vagyok, és... tehát nekem a legelejétől, tehát nekem már nem randizás, nekem az már kapcsolat. Tehát ha valaki hajlandó velem szóválni, az nekem egyfajta kapcsolat.
2: Ja.
3: Tehát, hogy nálam, és nekem ezért nem tudom értelmezni ezt a mingli történetet. Tehát, hogy így...
2: Figyelj, én amikor megismerkedtem valakivel, én is szerettem gyorsan összeköltözni, hogy gyorsan kiderüljön, hogyha nem passzolunk össze.
3: Igen.
2: De most már, hogyha mondjuk elválnék, igen, akkor ez a mingliség, ez olyan szempontból tetszene, hogy én is sokat dolgozom, valószínűleg a másik ember is sokat dolgozna, elmúltam már 40 éves, és szerintem ez egy abszolút kézenfekvő dolog, hogy minőségi időt töltsetek együtt. Elmentek együtt múzeumba, hát, étterembe,
1: pont ezt mondják egyébként, hogy az az előnye a mingliségnek, hogy ott tulajdonképpen megvan az a fajta szabadság, hogy azt csinálsz, de hogy egymásé vagytok, csak hogyha valaki nagyon...
3: Ez nagyon megvan kavarva, gyerekek. Tehát, ahogy párkapcsolatban nincs meg, tehát egy normális párkapcsolatban, ha nincs meg az, hogy mindenkinek meglegyen a saját szabad tere, akkor baj van.
2: Az baj, ebben igazad van.
1: Ez
2: igen.
1: Is igaz, igen.
2: Ebben
1: de hogy azt mondják, tehát a mingliség arra jó gyógyír, hogy ne unjátok meg egymást. Volt ez régen a rádiókabaréban is, volt már 80-as években, hogy a hosszú kapcsolat titka, hogy sokat kell távol lenni.
2: Mi tehát, nem hogy... vagyunk sokat távol egymást, ti mennyi ideje vagytok együtt?
3: Hát most már több, mint egy éve, de hát mi majdnem 0-24 órát együtt töltünk, és élvezzük a
2: dolgot. És szeretitek egymás társaságát.
3: De hogy mindenki megvan a saját, hallottam. De tulajdonképpen mindenkinek megvan a saját tere.
2: Élettere.
3: Mindenki oda megy, ahova akar, mindenki azt csinál, amit akar, de hogy jó együtt lenni.
1: Igen. Mennyi volt a leghosszabb időszak, amíg jó volt együtt lenni valakivel?
3: Hát a házasság, amit 8 évig tartott.
2: Az mondjuk 8 szép, év. Az szép.
3: Azt gondolom,
1: hogy... Na, tegyük föl, hogy azt mondják, hogy most áttranszformálom, hogy a mingliség az azért jó, mert akkor nem csak 8 év lesz, hanem lehet, hogy lehet belőle 28 év. Mert nem untok rá egymásra. Tehát, hogy nem fárad ki, nem is az, hogy ráunni, bocsánat, akkor fogalmazunk, úgy, hogy nem fárad ki a kapcsolat.
3: Na jó, de
1: hogy
3: ez
1: erre lehet jó megoldás a mingliség.
3: Ez egyfajta megúszása a kapcsolaton való dolgozásnak.
2: Jaj, de szép, hogy ezt egy férfi mondja, köszönöm. Végre egy férfi, aki így gondolkodik.
3: Egy hétig gondolkodtam.
2: Na jó. hogyha van olyan hallgatunk, aki esetleg mingli, ezt a formáját választotta az együttélésnek, akkor tessék telefonálni nekünk 0-30-30-30-95-8.
1: Akkor azért nem vagyok hallgató, mert én nem kell róla beszélni.
0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: Minden kérésünk, vágyunk így teljesüljön. Itt van velünk a vonalban Mogyi, aki abszolút minglipárti.
2: Jó reggel! Jó
3: reggel!
1: Halljátok, egy csajról van szó. Jó reggel!
2: Figyelj, Mogyikám, az első és legfontosabb kérdés, Évi nevű hallgatónk azt írja, hogy szerinte a mingliség csak a pasiknál működne jól, mert a nőket kihasználnák. Ez igaz? Érzed úgy, hogy kihasználnak?
3: Nem, egyébként nem. Én több okból is fontosnak tartom ezt a fajta párkapcsolatot. Uh-huh. Az egyik pedig az, hogy így a mai világban még a legmodernebb heteroszexuális párkapcsolatok is beleesnek ezekbe a tradicionális szerepekbe, és szerintem manapság egy nő, ha hazamegy jobb esetben 8 órás munkaidős munkából, akkor lehet, hogy nem feltétlenül azt szeretné csinálni, hogy ott mosson, főzzön, takarítson valakire.
4: De
3: meg ugye...
2: Mond.
3: Ja, igen, hogy hát, hogy ezekből szerintem így kialakulhatnak ugye konfliktusok is, meg ilyesmi, és így ebben a formában én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobbat tudunk adni a partnerünknek is. Uh-huh. És akkor így elkerüljük azt a problémát, hogy egy idő után ellenségekké válunk, mert csak piszkáljuk egymást egyfolytában otthon.
2: Rossz tapasztalatod volt egyébként, mielőtt a mingliséget választottad? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy én 14 éve élek ugyanazzal a férfival, abból 11 év házasság, és nincs ilyen, hál' Istennek, ilyen elköteleződés, hogy most nekem mosni, főzni, takarítani kell, mert tudja, hogy én is dolgozom ilyen 8-10 órákat valamikor naponta, és nincs ilyen elvárás.
3: Igen, egyébként vannak ilyen tapasztalataim, de azért nem mondanám, szerintem lehet, hogy a nagy átlagban előfordul ez, és akkor vannak ezek a gyöngyszem kapcsolatok.
2: Igen. Ezt tapasztaltad, akkor értem, hogy így döntöttél, abszolút. Tehát ki mit tapasztal, az szerint éli az életét, ez tiszta sor.
3: Igen, meg a másik fő indok az az, hogy szerintem már sokan voltunk olyan helyzetben, hogy egy kapcsolatban kiszolgáltatottá váltunk, és lehet, hogy tovább szeretett volna lépni valaki, de mit tudom, anyagi vagy akármilyen lakhatási okokból nem tudta ezt megtenni.
2: Igen.
3: És akkor ugye ezek a problémák így elkerülhetők.
2: És boldog vagy így?
3: Hát igazából... Boldog, igen, azt kell, hogy mondjam.
1: Nem volt annyira meggyőző.
2: Tehát, hogyha találnál egy olyan pasit, aki mondjuk modern gondolkodású lenne, meghagyná az életteredet, de tudnátok együtt élni, úgyhogy együtt is éltek, akkor azt választanád inkább?
3: Hát lehetséges, meg én nem feltétlenül ilyen fekete-fehéren látom a dolgokat, meg nem feltétlenül örökké ez az igényem.
2: Csak most.
3: Lehet, hogy időskoromra már szuper lenne egy erdőszéli faházba összeköltözni valakivel.
2: Zoli is most mingliként él, és van egy erdőszéli faháza.
1: Igen, tehát, hogy ezt a bebének még nem mondtam, Petra, tudja, hogy nekem volt ilyen, akkor utálom a címkézést, de akkor nevezzük mingli kapcsolatnak. Szerintem az első és legfontosabb lesz, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökre így ragadsz, de hogy én azt gondolom, hogy valahol ott van a határa, amikor az a fajta, én azt látom, hogy vagy magam tekintetben, hogy akkor változik ez meg, ha egy olyan elköteleződés lép a kép, hogy mondjuk gyermeket szeretnénk. Az nyilván nem lehet így. Tehát így nem lehet gyereket.
4: Szerintem.
1: És egyébként itt föltenem kérdés, és az jobb. Tehát hogy én azt gondolom, hogy bármilyen kapcsolatban az őszinteség, és például a mingliségben pont azt tetszik, hogy ez egy őszinte, tehát nem játsszuk el, hogy jaj, de mi mindig együtt akarunk, hanem ki tudod mondani azt, hogy figyelj, én is azért össze-vissza, tehát én sem napi 8 órát dolgozom, hanem ha kell éjszaka, ha kell hétvégén, hogyha a másik is ilyen, akkor sokkal könnyebb össze lehet ezt idomítani, és nincs az, hogy most ez van, vagy most az, vagy nekik kell lenni.
4: Tehát, de én azt gondolom, hogy az őszinteségnek mindig alapnak kéne lenni, tehát hogy nem kéne, hogy erről beszélgessünk.
1: De ehhez képest sokan élnek társas magányban, tehát
2: van.
1: Azért azt látjuk, ne arra, úgyhogy összeköltöznek, kifelé játsszák a barátok fel is, hogy jaj, minden szép, minden jó, és közben tudod, hogy nem, mert belülről meg rohad az egész.
4: Az a cím, hogy ketten egyedül.
1: És ott most másik kérdés, hogy akkor miért nem mennek szét, de azért, mert ragaszkodnak hozzá, de közben meg legyen ez.
4: Szerintem akkor tisztább. Az a kapcsolatfüggőség egy
1: De hogy akkor tisztább egy mingliség, még mindig.
2: De srácok, miért nem? Tehát miért fogadják el azt az emberek, hogyha mondjuk együtt élsz valakivel, és mondjuk nem tudom, mindenki megy a szélrózsa minden irányába, a megcsalást, mint hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk jó, akkor ők olyan házasságban élnek, érted, hogy, tehát, hogy itt is... Igen, tehát hogy az is tök fura, hogy egyes emberek teljesen normális, jó, hát megcsalta, jó, hát megbocsátjuk, de a másikat meg lenézik azért, mert mondjuk ők megnyitott házasságban élnek. Ez sem értem.
1: Szerintem senkinek senkit nem kell lenézni, neki úgy él, ahogy ő boldog. Én csak azt mondom, hogy akkor, hogyha nekem jó a mingliség, akkor azt ne nézzék furán, mert semmivel nem furább, vagy nem, mint az, amikor valakik együtt élnek, de közben fűvel fával
2: ide-oda. Igen, és mindenki tudja.
4: Abszolút igazad van, tehát ez semmi probléma, én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen, legalább legalábbis hát én olvasottam, hogy csak egy picit
1: fura. Tehát, hogy, de azt értem, fura, persze, hogy fura.
4: De én elfogadom, tehát hogy tök jó.
1: De nyilván mindenkinek fura az, amit ő nem úgy
2: amit
1: élne.
2: Amit nem ismer, igen.
1: Ja.
2: Meg mondja, annyira jó, amiket mondasz tényleg, tehát hogy te miért döntöttél így. Egyébként azt megkérdezhetjük, hogy te mennyi idős vagy?
3: Én 38 éves vagyok.
2: Az igen, egy 38 éves fiatal csajnak ez még egy teljesen jó.
1: Még egy praktikus szempont jut eszembe, amit amikor így ismerősek vagy amikor minglisikben voltam, hogy te például el tudod azt képzelni, hogy valaki beköltözik hozzád, és hozza a saját cuccait, és akkor eddig mit tudom, neked tetszett a rózsaszín fal, meg ott voltak a kis képeid, nem tudom, a barátaiddal, a családoddal, a szüleid, stb. És akkor azt mondja, hogy most a polc fele innentől az enyém, ide most az én képeimet tesszük
4: ki.
1: Mert van, akinek például ez is benne van, hogy annyira, igen, de hogy annyira kialakult egy ilyen személyes élettér, ami neki adott esetben most például fontos. És mondta a Mogyi is az előbb, hogy majd lehet, hogy lesz egy erdélyi faház vagy valami, de most például ezt el tudnád képzelni?
3: Hát most egyelőre még azt hiszem, hogy nem. Meg olyan pörgős életet élek, hogy nem is lenne időm rá. Aha.
2: Most egyébként van mingli partnered?
3: Hát alakulóban van valami.
2: Ó, király! Az tök jó! Szurkolunk hozzá. És amikor te egyébként először randizol egy adott személlyel, akkor elmondod, hogy neked ez az igényed, és hogy ha te ehhez tudsz idomulni, akkor tudunk együtt lenni?
3: Persze, abszolút
4: az őszinteséget alapja megint az őszinteséget.
2: Igen.
3: Tehát nyilván az is fontos, hogy a partnernek mi az igénye. Tehát
2: persze.
3: Azért nem fogom a saját igényeimet ráerőltetni, hogyha meg tudunk egyezni valamiben, ami mindkettőnknek működik.
2: Mogyikám, és te hogy ismerkedsz, mert hamarosan arról beszélgetünk, hogy Finnországban képzeld el, az egyik szupermarket kitalálta azt, hogy rózsaszín bevásárló kocsival tudod azt mutatni, hogy te szingli vagy, és szívesen ismerkednél. Tehát, hogy ne kelljen úgy oda menni egy férfinak egy nőhöz, hogy visszautasítja, mert az olyan rém kellemetlen. Te ebbe benne lennél?
3: Hát érdekesnek hangzik, de egyébként az én ismerkedésem az nagyjából egyenlő a nullával, tehát ilyen nagyon nagy véletlenek alapján.
2: Na, az tök jó. Emberek.
4: De nem hiszek az ilyen
3: dating appokba, azok szerintem szörnyű rosszak, de...
2: Mondom,
3: de
2: a Zoli a te embered.
1: Igen.
2: Zoli sem szereti a dating appokat. Erdélyi gyönyörű faháza van, figyelj, ő a te ember. Összehozunk
3: titeket.
2: Nagyon jó fej vagy! Jó fej vagy, Mogyi!
1: Óra is van, tök jó!
2: Igen.
1: Értjük egymást. Na jó, köszönjük szépen!
2: Már a füle ismerős, csak mondom. Tehát tetszik neki a hangod. Jó. Minden esetre a számodat eltettük, Mogyikám.
1: És nem kéne győzködni, hogy ne költözzünk össze, érted?
4: A zsák a foltját megtalálta. Egyébként ugyanarról beszélünk.
2: Egyébként
4: tök mindegy, hogy minek hívjuk azt a kapcsolatot. Mindig ugyanazokról az alapelvekről beszélgetünk, én azt látom.
2: És hogy mindenki érezze jó magát úgy, ahogy van. Igen. Tehát tök mindegy, hogy ki miben. Ez a lényeg, ez a legfontosabb.
1: Szia, Magyi, köszi, hogy hívtál.
2: Puszi, hello, hello.
3: Szia. Én is köszi, sziasztok.
1: Egyébként tudjátok, mit ott eszembe, hogy nekem az például sokkal furább volt, de ezt sem ítélem el, tehát nincs ezzel baj, hogy amikor valaki távkapcsolatban él, tehát az egyik városban, a másik, az a mingliségnek az extrém formája, és van,
4: hát
1: aki szerint...
4: Extrém.
2: Én sem bírnám.
1: De hogy, és van, mit az angol ismerősém így élnek, hogy az egyik Londonban dolgozik, másról nem tudom, és akkor hétvégén találkoznak. És
4: hát, nekem meg... volt ilyen tapasztalatom, én a repülőgépen ismerkedtem, meg az egykori párommal a New Yorkban lakott.
2: Jézus Mária.
1: És akkor az most mi volt?
4: Az teljes elmeháborodás volt.
2: Megőrültél, tehát, hogy mi, hogy nem tudtok úgy együtt lenni.
1: De ti jártatok?
4: Hát egyfolytában utazgattam repülőn, ide, oda, tehát hogy az teljes dráma volt.
2: Ezt kivesz az emberből, igen. New York azért nem itt a szomszédos pomáz, úgyhogy mi nem onnan választom?
4: Hát így alakul.
1: Tehát tök mókás. Én például azt mondom, hogy nagyjából... Tudod, volt vagy ismerkedés, és mondta, hogy de hát miért, hát ő mit, Nyíregyházán lakik, és hát ez ma már nem távolság. De, tehát hogy én, és most nyilván csak magamról tudok beszélni, mert mindenki úgy csinálja, persze, hogy neki kényelmes. Nálam nagyjából ott van a határ, hogy persze, nem kell összeköltöznünk, nem. De hogy ha van hirtelen egy ötlet, hogy mit tudom én, figyelj, nem menjünk el este egy moziba, akkor azt össze lehessen hozni normálisan, úgy, hogy ne kell hozzá 100 kilométereket, igen, meg órákat utazni, hanem bizonyos normális távolságon, időbeli és fizikai távolságon belül ez kivitelezhető legyen. És onnantól, tehát a távkapcsolatban például, tehát határozottan nem hiszek a távkapcsolatban. A minglisség, oké, a távkapcsolat az már az
4: benne
1: nem.
4: Sokan azt mondják, hogy ez a hosszú kapcsolat.
2: Én biztos, hogy nem tudnék, tehát ismerve magamat megbolondulnék. Egyébként Krisztina felveti a Facebook oldalunkon, és vannak, akik azért szinglik, mert azok is akarnak maradni ennyi. Tök igazad van. Hát ha te szingli szeretnél lenni, akkor az a jó. Élj úgy.
1: Persze.
4: De egyébként az az érdekes, hogy nem is kéne erről beszélgetni, mert hogy mindenki úgy élje az életét, ahogy szeretné.
2: És ja, de jó lenne, hogy ezt tisztelet.
4: És
1: de hogy valamit tisztázunk.
4: Ez a legfontosabb. Tehát, hogy...
1: Nem, a legfontosabb, hogy nem azért beszélgetünk ezekről, mert le akarjuk tenni a garas, hogy az egyik jó vagy a másik jó, de hanem hogy sokan... pont, hogy egy kicsit halljunk arról, hogy van, aki másképp tud boldog lenni. Tehát, hogy szerintem a legfontosabb, hogy amikor a mingliségről beszélgetünk, akkor most nem döntünk róla, hogy ez jó vagy nem jó, hanem egyszerűen beszélünk róla, hogy akinek, aki például nem hallott róla, az is tudja, hogy van ilyen, és aki nem tudja elképzelni, vagy aki azt mondja, hogy hú, ez milyen hülyeség, az elgondolkozza rajta, hogy oké, lehet, hogy valaki így talál meg a boldogságot.
4: Nem mondom azt, hogy hülyeség. Csak fura.
1: Csak céloztál rá.
2: Néha rád néz, néha rám. Tudod, ilyen, hogyha hárman vagyunk egy stúdióban. Meg na néha jó. Kicsit kancsol, néha bandzsit a fiú. Hát most ennyi. Hát ennyi.
1: 0630-30-30-95-8 a számunk. Hát ez is egy ilyen soha véget nem érő történet, úgy tűnik ez a beszélgetés. De Neverending Story, ez jó most akkor Limától.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
4: Leander Symphony Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-szeánsz.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Karácsony Gergely ismertette a Népliget megújításának terveit. Több mint 15 éve nem vettek fel annyi hallgatót a Pannon Egyetemre, mint idén. Új helyszínre költöznek a védőnők a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Népliget fejlesztési terveiről és a planetárium felújításáról beszélt Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető üdvözölte, hogy a kormány javasolni fogja a planetárium korszerűsítését és új funkciókkal való megtöltését. Szerinte a planetárium és a Népliget megújítása csak együtt képzelhető el. A főváros már elkezdte a történelmi közpark hosszú távú fejlesztési terveit. Ezek között szerepel a zöld felületek megújítása, a park jobb megközelíthetősége, a rekreációs lehetőségek bővítése és az autóforgalom csökkentése. A tervek szerint a körvasút fejlesztésével új megálló is segítheti majd a Népliget elérését. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli hídszerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. Felújítás miatt ideiglenesen új helyszínre költöznek a védőnők a 17. kerületben. A Ferihegyi út 81 szám alatti tanácsadó épület korszerűsítése alatt az ellátás az Egészségház utca 40-es szám alatt működik tovább. Az önkormányzat arra kéri a családokat, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében előre egyeztessenek időpontot a védőnőkkel. A már lefoglalt időpontokra is az új helyszínre kell érkezni. A gyermekorvosi ellátás a felújítás ideje alatt változatlan marad. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
12: Igen, kellemes időre számíthatunk, és a nap is majd előbukkan, ne tessenek aggódni, most 24 fokos a reggelünk, délutára 29 fokot ígérhetek. Ahogy megyünk a hétvége felé, folyamatos lesz a felmelegedés, szerdán már 35, csütörtökön pénteken, aztán a hétvégén pedig már 38-39 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében baleset történt. A 42-es kilométernél továbbra is sávzár van érvényben. 1-2 kilométernyi jelenleg a torlódás. Budapesten a 9. kerületi Ferde utcában a határút előtt is baleset történt. Zajlik a helyszínelés, az 52-es villamos viszont újra a teljes vonalán közlekedik már. A Fék utcában az Üllői útnál ugyancsak helyszínelés és műszaki mentés zajlik. Az Üllői út kifelé vezető oldaláról kanyarodó belső sávot lezárták. A jelzőlámpák nem működnek, legyenek óvatosak, közben az Üllői út szerviz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mentén szintén baleset miatt tapasztalható kisebb fennakadás. A Rákóczi hídnál tart még mindig a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat, amely ugye teljesen zárva volt a hétvégén, megnyitották a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, viszont kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv továbbra sem használható, viszont a Lechner Ödön fasorból fel lehet hajtani a hídra. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását pedig ideiglenesen áthelyezték a Rákóczi híd alá.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: 3:43 perccel. Nektek egyébként van, vagy nincs olyan ismerősötök, akire, és ez lehet nagybácsi, nagynéni, tehát hogy távolabbi rokon, akire azt mondjátok, hogy neki, hát lehet, hogy neki nem kellett volna megházasodni.
1: Dehogy nincs.
0: Ugye, hogy van,
2: de van,
1: van, van.
0: Mert hogy nem való mindenkinek, a gyermekvállalás sem való mindenkinek, ugye az is egy ilyen társadalmi elvárás, hogy Petra, szüljél!
1: Igen. Nő vagy szüljél,
0: miért ugyanígy tulajdonképpen, ha belegondolunk.
2: Nem csak azért, hogy a borzaszt ezt hallani is.
0: De ha belegondolunk, akkor valahol egy társadalmi elvárás, nyilván évszázadok meg ezredek alatt kialakult kultúrája van annak, hogy össze kell költözni, hogy házasságban kell élni. Miközben egyébként ugye azt is tudományos kutatásokkal már kimutatták, hogy eredendően nem feltétlenül monogámiára találtatott ki az ember, mint faj.
1: Tehát nem vagyunk olyanok, mint a hattyúk?
2: Hát
1: akik
2: viszont
1: monogámok.
2: Hogy egyszer
0: vásznak párt, hanem ez nyilván kialakult, és ennek megvoltak a maga történelmi okai, egyházi okai, stb. Nem való mindenkinek a párkapcsolat sem, legalábbis nem feltétlenül a klasszikus formában. Tehát most lehet például arról beszélni, hogy mi minglik, mit, mert önzők vagyunk. Én egyáltalán nem tartom magam önzőnek. Nagyon szeretek a párom kedvében járni, a kedvére tenni. Tehát, hogyha önző lennék, akkor mindig az lennék elfoglalva, hogy nekem jó legyen. És nagyon sokszor egy csomó mindenről lemondok az, hogy neki jó legyen, de nem feltétlenül akarok összeköltözni, mert lehet, hogy pont azzal teszek vele jót, hogyha néha megkímélem magam. Érted? Tehát, hogy...
2: És megmagyaráztál!
0: És kész vagyok kompromisszókra, de vagyok megalkuvó típus. Aztán már lehet, hogy eljön az ideje, de egyébként, amit a Bebe mond, azóta azon kattogok,
2: hogy
0: igen, lehet, hogy egyébként ez egy elnyújtott udvarlás. Azért kérdeztem egyébként rögtön ott az elején, hogy rendben,
2: ja, akkor
0: mi az a pont, amikortól már azt mondod, hát ez már nem udvarlás, hanem ez annál több. Tehát, hogy ez vajon az összeköltözésre jön meg? Vagy a gyermekvállalással jutsz el odáig? De nem, mert nem mindenki vállal.
2: Nem feltétlenül.
0: Volt nekünk is a rokonságban, akik például nem volt gyermekük, és figyelj, egy életet leéltek egymás mellett, és boldogan.
2: De hát sok minden ezt, lehet szóval, egyébként, hogy nem volt gyermek, tehát hogy
1: na. Igen, ennek sok oka lehet.
0: Igen.
1: Kriszta azt írja, sziasztok, a kamionsofőr és a felesége is mingli, hiszen ők is csak hétvégén találkoznak. Hát, ha ebben egyeznek meg.
0: Nem, mert közös lakásuk van. Tehát bocsánat, a mingliséknél elég egyetemben ott van az, hogy külön van az egzisztenciátok. Tehát van két külön kecó, mondjuk.
2: És már hallottam olyat is, hogy van egy köztes
0: ház. De ez lehet egy házban.
1: Van egy köztes, de az más.
0: Én már elkezdtem, hogy megveszem a szomszéd lakást, majd egyszer elköltöznek ott, és akkor tehát hogy csinálunk egy ajtót, ami lehet, de...
1: Tehát el is mehet, ha akar, meg nem is.
0: Hoztam is rádikot, meg nem is. Egy lakásban is lakunk, meg nem is.
1: Remi reagált SMS-ben a távkapcsolat kérdésünkre, úgyhogy most megmagyarázza nekünk, hogy lehet távkapcsolatban élni. Jó reggelt,
2: szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mesélj, Remikém, hogy bírtad egyáltalán?
3: Hát nem volt egyszerű, főleg úgy, hogy az első, mi nagyon korán jöttünk össze, és 16 voltam, amikor úgy alakult, hogy neki a családjával külföldre kellett költöznie, és hát 16 évesen nem úgy ugrik bele az ember, hogy hát ezt biztosan kibírjuk. Úgy voltunk vele, hogy szeretjük egymást, és akkor bírjuk, amíg bírjuk, de hogy tisztelettel szólunk, hogyha az egyiknek már nem fér bele, hogy a másiknak ne húzzuk az idejét. És így volt az első két év, amit kihúztunk, és utána, amikor újra együtt voltunk, akkor jobban féltem, hogy mi lesz most, hogy gyakorlatilag a két év az végül is eltelt, és leveleztünk még hagyományos levéllel.
0: Bocsánat. Tehát, hogy nem bántásból kérdezem, mert például, amikor voltam egy előadáson, a Csehovnak a levelezését olvastak föl a kedvesével, az is nagyon érdekes volt, de hogy mit jelent két évig együtt lenni, úgyhogy igazából nem találkoztok fizikailag.
3: De találkoztunk azért, ilyen 3-4 havonta volt találkozás, és a nyarat itthon töltötte. Úgyhogy,
1: és akkor azt mondod, hogy amikor másodszorra volt, most másodszorra jöttetek össze, mert szakítottatok egyszer, vagy másodszorra elköltözött még távolabb?
3: Nem, még egyszer elköltözött, akkor már egy munka lehetőség, és akkor már házasok voltunk. Ott az egy évig tartott, tudtuk, hogy minél előbb szeretnénk ezt a helyzetet megszüntetni, de nekem olyan volt a munkám, hogy nem tudtam itt hagyni, és úgy volt, hogy majd megyek utána, aztán végül ő jött vissza.
1: És hány éve vagytok együtt?
3: 26.
2: Na, ez
1: mindent kibírt a kapcsolat. Te 16 éves korod óta vele élsz.
3: 15 éves korom.
2: Mindegy, az egy év már nem számít. Ez tiszteletre méltó és nagyon ritka egyet.
0: További sok boldogságot nektek.
1: Puszi, szia Remi.
3: Sziasztok.
0: Tök jó, hogy ez is összejött.
1: Igen, én mindig olyan boldog vagyok, amikor ilyen sztorikat hallunk. Tudom, amikor a hallgatóink mondják, hogy 30 éve, 40, meg 50 éve együtt vannak, az olyan szép.
0: Folytassuk még a Sláger FM Facebook oldalán. Még gyorsan egy érdekesség azzal kapcsolatban, ugye azt a kérdést tettük fel, hogy szerinted jó ötlet lenne egy olyan egyezményes jel, amivel kimutathatod, hogy nyitott vagy az ismerkedésre. Azt írta Andrea, hogy Igen?
1: Majd utána még mondok egy SMS-t, mert...
0: Hogy emlékszik, és nekem is ez beugrott, hogy volt ilyen szórakozó hely pár éve, ahol ugyanezt meg lehetett csinálni, hogy különféle színű karkötők voltak, és akkor igen, azzal tudtad jelezni azt, hogy te szingli vagy, de igen, így is szeretném maradni. Igen, csináltak. Volt olyan, hogy bizonyos színnél azt jelentett, hogy egyedülálló vagyok, és nyitott vagyok igen, ismerkedni. Igen, mondd, hogy?
2: Semmi, ezt rózsákkal ismerem egyébként, hogy volt egy ugyanilyen, hát ez egy terem volt igazából, uh-huh, és hogy ott is lehetett így.
0: Hát, igen, volt, igen, ugye volt a főkötő, meg a párta falun, meg a legényeknek, tehát hogy ott is ruhákkal, ruhadarabokkal jelezték azt.
1: Jelezni, hogy mi.
0: Meg hát ott azért tudták a kisebb közösségben, hogy ki hányadánál kivel.
1: Ja. És a kedvenc SMS-em, amin elkezdtem nevetgélni, imádom, nem írta alá. Mi 39 éve vagyunk együtt, de nem vagyunk házasok, mert én még egy kicsit bizonytalan vagyok.
0: De látod, és közben meg boldogok, tehát, hogy nem azon múlik. Ezt tetszik. Ez a Sláger reggel, Harry Styles-szal.
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Code digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek codeveszprém.hu. Code. Éld át. Merülj el benne.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.

0: Döntött a Pannon Egyetem, 15 éve nem kezdett ennyi új hallgató. Villanypásztorral védik a mocsári teknősök fészkeit a Kis-Balatonnál. Vasárnapig tart a 35. Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre. Szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhás házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. A város arra kéri a közlekedőket, hogy a 4 napos munkavégzés idején fokozott figyelemmel haladjanak az érintett környéken. Villanypásztorral óvják a mocsári teknősök tojásrakó helyeit a Kis-Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság a faj fenntartása érdekében aktív fészekvédelmi programot indított, hogy megakadályozza a ragadozók pusztítását. A rókák, borzok, vaddisznók és egyes madarak gyakran kifosztják a frissen lerakott teknős tojásokat, veszélyeztetve az éves szaporulatot. A villanypásztor hatékony védelmet nyújt a nagyobb emlős ragadozók ellen, miközben nem zavarja a teknősök természetes életmódját. A szakemberek emellett a szőrmés és szárnyas ragadozók célzott gyérítésével is segítik a hazai állomány megőrzését. Augusztus 21-e és 23-a között ismét megrendezik a Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. A Pannonhalmi Főapátság 22. alkalommal ad otthont a hagyományos művészeti eseménynek, melynek idei témája az iskola. A fesztivál házigazdája Málcsai Pál, a zenei programokat pedig Keller András művészeti vezetésével állították össze. A koncerteken Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György művei csendülnek fel. Az irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos lesz, de kiállítások, színházi programok és spirituális események is várják a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a bencés hagyományok találkoznak a történelmi főapátság falai között. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye, Magyarország egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja. Vasárnapi Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigán Petenden várja a látogatókat, több mint 4200 programmal. A jubileumi rendezvényen koncertek, színházi előadások, irodalmi programok, kiállítások és családi események között válogathatnak a résztvevők. A fellépők között ott lesz mások mellett José González, Jude Law, a Carson Coma, Kon Zsuzsa és a Queen Bee is. A 35. évfordulóra különleges produkciókkal, új helyszínekkel és megújuló programokkal készültek a szervezők. Egy hét alatt csaknem 6 fokot hűlt a Balaton vize, még múlt hétvégén 26,6, szombaton már csak 20,8 fokos volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint azonban ezen a héten a kánikulában ismét gyors melegedés várható a tóban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Veszprém vármegyében, a Balaton felvidéken tart már a hagyományosnak mondható Művészetek Völgye Fesztivál. Így a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigán-Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között igen erős, gyalogos meg jármű forgalomra tessék számítani. Legyenek óvatosak, lassítsanak picit és figyeljünk oda egymásra. Köszönöm szépen. Ez egyébként persze a gyalogosokra is érvényes, hogy azért úgy próbálnak meg grasszálni, hogy lehetőleg ne veszélyeztessék se maguk, se mások testi épségét. Budapesten a 9. kerületben, a Ferde utcában a határút előtt még mindig helyszínelés zajlik, csak egy sáv használható. Helyszínelés és műszaki mentés zajlik a Fék utcában, az Üllői útnál. Az Üllői út kifelé vezető oldaláról kanyarodó belső sávot még mindig zárva tartják. A jelzőlámpák pedig nem működnek, úgyhogy vezessenek fokozott figyelemmel. Közben az Üllői út szervíz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt, a felüljáró mellett ugyancsak baleset miatt tapasztalható fennakadás, és lassan járható a Rákóczi út befelé a Blaha Lujza tér előtt, a Pesti alsórakpart, a Szent István park

0: Budaörstől a Lánchídig, a Budai alsórakpart a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Santorinin szamár súlykorlátozást vezettek be, de ez nem a szamarakra vonatkozik, nem az ő súlyukat korlátozzák, hanem a turistákét.
2: Nagyon helyes.
0: Akik felülhetnek. Na, erről beszélünk. Mindjárt, ha találkoztak már fura szabállyal, amikor utaztak valahol, írják már meg, köszönjük.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És hát ugye a nyár közepén picit utazzunk is, azért így 9:45 után, 2 perc előtt. Mi? 9:12 után előtt. Jó, szóval is 2 perce. Ha azt mondom, hogy Santorini, akkor mi az, ami elsőként az eszetekbe jut?
2: Gyönyörű hófehérházak és kékkel. Így van.
1: Emlékszem, amikor mentünk Görögországba autóval, nem tudom, 10 éve, 12 éve, állna vártuk, hogy hol lesznek már a kék kupolás.
2: Santorinin. Úgy kellett volna.
1: Hát autóval nem. Mondjuk Kefalóniára átmentünk
2: kompal, de ott van.
1: Ott nem volt? Ott se volt, nem. Gaz volt, az minden mennyiségben. Na, szóval, hogy igen, a fehérház kék kupolával, a másik ikonikus jellegzetessége Santorininek a szamár.
2: Igen.
1: Amivel a turistákat szállítják. Ugye, amikor megérkezik oda egy hajó, akkor hát évtizedeken keresztül úgy működött ez, hogy alapvetően 3 lehetőség van. Megmászod a nem tudom hány száz lépcsőt.
2: Én azt választanám.
1: Azt mondjuk én is mennék, mert azt nem tudom, mindegy. Vagy van már felvonó, tehát felvonó is lehet menni. Vagy, hát nyilván a legromantikusabb az, hogy fölülsz a csacsi hátára, amelyik fölbaktat veled, szépen romantik, mint a filmekben, a naplementében.
2: Nem mennék, mert sajnálnám a csacsikat.
3: Hát, na, sokan nem. Valaki megkérdezni őket.
2: Hogy őket akarják ezt a melót, ezt? Igen, ez jogos.
1: Hát most nem őket kérdezték meg, de az állatvédők most extra üzemmódba kapcsoltak, és elérték azt, képzétek el, hogy bevezettek egy súlykorlátozást, és mostantól fogva egy bizonyos súly fölött nem ülhetnek rá a turisták a szamarakra. Szerint mit tippeltek, mennyi ez? Mert úgy már persze volt ebből felháborodás.
3: Mennyi? 80-90 kiló?
2: Szerintem én 90.
1: 100 kiló. Tehát azt mondták, hogy aki 100 kilónál több, az ne üljön már föl szerencsétlen szamárnak a hátára.
3: De ez evidensnek kéne, hogy legyen. Tehát,
2: igen, nekünk embereknek. Tehát nem kéne, hogy erre az állatvédőknek kelljen felhívni a figyelmet. Hanem, hogyha 100 kiló fölött vagyok, akkor nem ülök fel egy szamárra. Hát abszolút. Az mégiscsak egy pici szamár.
3: Hát persze.
2: Meg fölfelé visz.
1: Na, hogy te sose voltál 100 kiló fölött, nem tudod elképzelni, hogy milyen érzés 100 kiló fölött.
2: De azt tudom.
1: Azt gondolják, hogy nekik is jár ez.
3: De ott a felvonó, ami többet bír.
1: De az nem olyan romantikus.
2: Igen, igazad van, nem voltam soha 100 kiló felett, nem is tervezem.
1: Megnézzélek egyszer az.
2: Igen, de azért az, hogy egy kis szamár, tudjuk, hogy a teherbíró képessége azért az véges. És gondolom, kiszámolták az állatvédők, hogy mennyi az, amit még elbír, persze, nem? Az a kis állat.
3: De hogy beszélgetettünk róla egyébként, ott a felvonó gyerekek használják.
2: Így van, ennyi, igen.
1: Dr. Kis Robert Richard, a Kodolányi Egyetem dékánja, egyébként utazó nagykövet, már beszéltünk vele néhányszor a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiótest mindenkinek, sziasztok!
2: Mit gondoltál te, amikor olvastad ezt a hírt?
4: Először is azért viszonylag ismerem Santorinit, és így ezt a szabályozást is, hiszen a túlturizmus az oka nagyjából a szabályozások jelentős rendszerének. Aha. Most annyit tudni érdemes, hogy ez már egy régebbi szabályozás, csak most lett igazán nagyon komolyan véve az, aha, hogy a szamarak mennyit vihetnek, és a következők miatt. Santoriniben alapvetően ugye a félbevágott kontinensről beszélünk, tehát egy olyan vulkanikus hegy, aminek tulajdonképpen nagyon meredek az egyik oldala, és annak a tetején van a legfontosabb látnivaló, a főváros, és ott a csodálatos fehér színű kék tetejű házacskák, és mindenki oda akar menni. Amikor jönnek a hajósok, akkor alapvetően 4 kikötő van. 2 az olyan, hogy a másik oldalon kisebb hajóknak, mondjuk, hogy valaki magánhajóval megy, és tenger sok ideje van, hogy fölmenjen utána, meg elmenjen mindenhová, akkor az mondjuk, hogy ezt tegyük talomba, és 2 nagy kikötő van igazából. Az egyik nagy kikötő fogadja a kompokat és a nagyobb hajókat, és itt buszokkal szokták felvenni a turistákat. Uh-huh. A másik hajó, az a régi kikötő, ott vagy lépcsősoron mész fel, vagy szamárháton, vagy felvonóval. Az volt ugye régen is a szokás, hát ez már valóban, ahogy mondtátok is, több évtizedes, sőt több évszázados történet, hogy szamáron viszik fel azokat, akik nem akarnak lépcsőzni. Na most azért lett most nagyon túlterhelt a szamaras rész, mert hogy pont a túlturizmus miatt, mert hogy Santorinin 15 ezeren élnek, és 60-80 ezer turista is naponta érkezett Santorinire.
2: Naponta?
4: Naponta, igen. 3 millió mind turista érkezik egy évben nagyjából Santorinire.
2: Hogy?
4: De hogyha megnézzük azt, hogy mi volt ugye a túlturizmusnál a két intézkedés, az egyik az az, hogy bevezettek a nagy tengerjáró hajók esetében 20 eurós díjat fejenként, másrészt pedig maximálták a számát az utazóknak, tehát 8000 fő jöhet tengerjáró hajóval, összesen ilyen nagy, hatalmas, amikor mindenféle szigetet végigjártuk, ugye hajóval ezekről beszélünk. Na most ráadásul van még egy szabály, hogy 70%-a az utasoknak a régi kikötőt kell, hogy használja. Ezt egyébként azért találták ki, hogy tehermentesítsék azt a kikötőt, ahol buszokkal felviszik, mert általában buszokkal szokták felvinni az utasokat, mert akkor a dugók alakultak ki, hogy a helyek már nem tudtak kijutni a komphoz, mert nem tudtak normálisan közlekedni, tehát nem tudták a kereskedést véghez vinni, nem tudtak légben normálisan dolgozgatni, ezért mondták, hogy oké, akkor a régi kikötőbe menjenek el, és akkor majd a felvonók felviszi őket, vagy felsétálnak, vagy bármi más. Most emiatt ugye ez a 70%, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon zsúfoltá tette a felvonós részt, és aki nem akar a tűző napon 600 lépcső fokot felmászni, és nem akar óriási sorba beállni a felvonóra, az választja a szamarat, és hát emiatt ugye most tényleg rengeteget dolgoznak a szamarak, mert hogy 300-400 szamár van, és elvileg kell nekik pihenniük, meg árnyékos rész is van, de valójában azzal, hogy a tengerjáró hajók utasainak jelentős része szamár hátat választott, most ez a régi szabályozás, ez ismét előjött, és elkezdték ellenőrizgetni is, hogy bizony azért a tengerjáró hajók jellemző utasai között jó páran vannak olyanok, akik ezt a 100 kilós limitet ezt azért megütik, és most hát tényleg volt olyan, hogy azt mondták, hogy igen, akkor tessék szépen felsétálni, elnézést kérünk, de nem bírja a szamár. Mert hogy a szamár nem csak a 100 kiló a szabály, hanem hogy a saját súlyához képest 20%-nyit lehet megterhelni, igen, többet nem. Egyébként ez úgy működik, hogy körülbelül egy olyan 2-3 tucatnyit, tehát olyan 25-30 szamarat egymás után elindítanak, és utána egy kis szünet, akkor jönnek azok, akik gyalog mennek, aztán utána megint egy ilyen kis szamárkonvoj következik, és ők felbaktatnak aztán a felső részre egészen a tetőig, ahol van egy nagyon szép kisváros. Úgyhogy a túlturizmus miatt jött ez ismét hírbe, mert hogy tényleg már annyit kell dolgozniuk a szamáraknak.
1: Hát igen. Mennyire megértek a turisták, vagy volt-e már ebből esetleg konfliktus, vagy van-e sértődés szerinted?
4: Persze, hogy van sértődés, azt gondolom, hogy ilyen esetekben miért nem sértődés, hiszen ha belegondolsz, akkor ez is egyfajta józanész szerinti diszkrimináció. Hát abból is sértődés volt, amikor a légitársaság felvetette, hogy ne azt mondják, hogy akkor veszek egy jegyet, hanem veszek X súlyra jegyet, 75 kilóra veszek jegyet, hogyha kevesebbet kell elvinni, akkor visszakapcsolja egy árból, hogyha többet, akkor meg drágább lesz, hiszen végül is a kerozin azt szerint fogy, hogy mennyi súlyt visz a repülő. Tehát ugye nyilván ezt a különböző diszkrimináció ellenes szabályok azért védik, hogy ne feltétlenül legyen ilyesmi. Hát ez végül is egy súly szerinti megkülönböztetés, ha belegondolsz, de jó, de néz szerint, ugye? Mert nem bír a szamár, hát akkor...
2: Igen, de itt egy állatról van szó. Igen, tehát egy repülőgép el tud vinni, hogyha van rajtam többlet súly, azt értem, meg kifizetem, de hát egy állatot azért ne veszélyeztessünk meg az ő életét.
4: Hát nyilván mondhatnánk azt is, hogy akkor szüntessük be azt, hogy szamár, ugye, de ez egy nagyon-nagyon régi dolog, és hát legjobban azok tiltakoznának, akik a szamarakat, összvéreket tartják.
2: Persze,
4: hiszen azért azt felejtsük el, hogy nem csak ez a 20 euró bevétel van, hanem az is, hogy a hajók nem tudnak ennél a régi kikötőnél kikötni, emiatt vannak úgynevezett tenderhajók, azokra is kell fizetni 10 eurót, az a már esetében is fizetsz 10 eurót, amikor visszahol is fizetsz 10 eurót,
1: tudod,
4: amikor
1: visszahol
4: is fizetsz 10 eurót.
1: Sokszor elmondtad ezt a túlturizmust, ugye Velence talán az egyik legfrissebb például, ezt bevezetik, hogy ennyit vagy annyit fizes. Legyünk őszinték, ettől nem lesz kevesebb turista, több lesz a bevétel a város számára. Tehát ezzel önmagában, hogy fizetned kell, nem tudom, 2000 forintot, hogy belép Velencébe, hát most aki ennyit utazik vagy látni akarja, nyilván ki fogja fizetni a 2000, több lesz a város bevétele, nem lesz ettől kevesebb a turista.
4: Bocsáss meg, akkor mondok egy nagyon érdekes példát erre. Tehát, hogyha tegyük fel, minden reggel a szomszéd felébreszt mondjuk reggel 6 órakor téged, akkor ez téged zavar, ugye?
2: Igen.
4: Hogyha a szomszéd azt mondja, hogy minden reggel 6 órakor felébreztem, de minden hónapban adok magának 2 millió forintot, akkor is zavar?
2: Nem. Kevésbé.
1: Megkérdezem tőle, hogy ragaszkodnék hozzá.
2: Ragaszkodnék hozzá.
4: Tehát, hogyha van nem, forrás, akkor vannak olyan közérzetjavító intézkedések az adott helyszínen, amelyek hatására
1: ez is
4: azért ügyességet javul, és annyira nem fog zavarni, hogy itt mi történik, mert másra.
1: Tudsz még mondani hasonlóan érdekes korlátozásokra példát, mint ez a szamaras? Tehát bármi, mert nekem most az jut eszembe, amikor a Machu Picchu-ra mentem, ott már akkor 10 éve meg volt szabva, hogy egy nap hány turista mehet oda, és ezt bele kellett előre jelentkezni. Ugye ugyanez van New Yorkban, például a Szabadságszobornál, főleg, hogyha koronába akarsz fölvenni, ezt eleve csak nagyon ritkán nyitják meg, tehát hogy azért próbálnak gátat szabni itt-ott a turista áradatnak.
4: Rengeteg ilyen korlátozás van. Egyébként mondok egy nagyon érdekes példát, ha már a korlátozásnál tartunk, amin magam is elszenvedője voltam. Kambodzsába mentem Siem Reapbe, és reggel elmentem, és délután vagy estére vettem repülőjegyet, hogy megnézem az Angkori templomot, ugye ez egy gyönyörű templom együttes Kambodzsába. Majd amikor megérkeztem, akkor mondták, hogy nagyon jó, de este nem fogok elmenni ezzel a géppel. Mondom, hogy nem fogok. Hát azért, mert van egy olyan helyi szabály, csak ezt amikor kiállították, akkor azok nem tudták, hogy ha repülővel érkeztél, aznap nem mehet vissza repülővel. Tehát nem mehet vissza repülővel. legyen egy kötelező szállásod. Úgyhogy vannak ilyen korlátozások, meg érdekes szabályok, de van egy olyan szabály is például a Dubrovnikban, hogy a várfalra hányan mehetnek fel csúcsszezonban, és akkor megállítanak, és nem mehetsz fel például a várfalra, azért, hogy ne legyen túl zsúfolt, amikor ott körbe megyünk, és közben nézegetjük a tájat, meg esetleg a fügefának a finom gyümölcsét megkóstoljuk titokban. Tehát itt is van egy ilyen korlátozás. Úgyhogy sok korlátozás van. Hát a turizmus egyik eszköze az, hogy egy adott helyre nem engedek be túlságosan sok embert, vagy legalábbis limitálom, hogy hányan mehetnek be. Igen. Az is korlátozás, hogyha díjat szedek, hiszen az is egy visszatartó erő. Ezek még mindig pozitívabb korlátozások, mint hogyha mondjuk megtiltok valamit. Szigeteket például korlátozzák, hogy meg lehet látogatni, pihentetik, és aztán utána megint lehet később oda.
1: Ha már az Angkort említetted Kambodzsából, ott például volt korábban elefántoglás, nem tudom, hogy hívják, amikor elefántot lovagolsz, vagy, és azt megszüntették, és helyette ilyen cukiskodó elefántos programok vannak, hogy lehet őket etetni, meg ilyesmi, csak ott meg majd az lesz, hogy túletetik őket, de reméljük, hogy nem. Nagyon szépen köszönjük dr. Kis Robert Rihárdnak.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó utat, szia. És közben várjuk, hogy írjanak még nekünk esetleg olyan korlátozásokat vagy furcsaságokat, amikkel saját útjaik során találkoztak. 0-30-30-30-95-8. És jön Michael Jackson a slágeren.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
1: Sláger FM.
0: Mindenki, akit szeretünk.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Igen, kellemes időre számíthatunk, bár most még nem látjuk a napot, de jelentem, 11 órától már a napsütésé lesz a főszerep, és akkor már 29 fokot mérünk. Némi zápor az ivatarra azért ma is kell készülni, délután 2 és 4 óra között itt a fővárosban.
4: Az Üllői úton a Fék utcánál továbbra sem működnek a jelzőlámpák, ha vezessenek, tehát fokozott figyelemmel. A 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt helyszínelés zajlik, csak egy sáv járható. Közben továbbra is erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A Rákóczi hídnál tart továbbra is a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat megnyitották, viszont kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv az továbbra sem használható, de azért föl lehet hajtani a hídra, méghozzá a Lechner-Ödön fasorból. A 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. A Nagykörösi utat mától egyirányúvá tették a Szálfa utcától az Eke utcáig kifelé felújítás miatt, itt az érintett BKK járatok is kerülnek. Szakaszosan zárva a félútpálya mától a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között szintén felújítás, illetve karbantartás miatt, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Budaörsön pedig a Károly Király utcát tették egyirányúvá a Szabadság utcától a Baros utcáig vízvezeték felújítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, gondolatban ugye útra keltünk nyaralni. Most valaki azt írta, ilyen fura korlátozások meg egyebek dolgában, bár ez nem annyira fura, hogy Montenegróban, amikor a határt léptek, akkor behajolt a határőr a kocsiba, és hogyha azt látod, hogy papucsban vagy, akkor nagyon súlyos büntit kaptál.
2: Még jó cipőben utaztam Montenegróban.
3: Na, de miért?
2: Nem is tudtam.
1: Többen, most már többen üzentek például a különböző állatokkal kapcsolatban, ugye onnan indultunk, hogy Santorini-nél korlátozták, hogy a szamarakra nem ülhetnek föl 100 kilós vagy ennél nehezebb turisták. És ez sokakat megihletett, írják például a Kanadát, ahol ugye 2019-ben tiltották meg törvényileg új delfinek, belugák, illetve egyéb cetfélék fogságba ejtését és tenyésztését, valamint szórakoztató célú tartását. És
2: ez
1: eszembe jutott, várjál, mert valamelyik nap olvastam egy cikket, megtaláltam. No. Képzeljétek el, hogy van egy élménypark Kanadában, ahol 30 beluga rekettot, mert csődbe ment az egész vállalkozás, és ez a 30 beluga, mert ez a baj, hogy ők ugye így nőttek fel, tehát nem lehet őket szabadon engedni, mert elpusztulnának. Ehelyett most az elmúlt két évben folyamatosan ott lebegett fölöttük Damoklész kardja, hogy el kell őket altatni valószínűleg, mert nincs mit kezdeni velük. Most úgy tűnik, felcsillant a reménysugár, mert állatvédők nagyon sokat tettek ezért, hogy valahova sikerül őket áttelepíteni.
2: Jaj, de
1: hogy. Tehát az elmúlt két év az arról szólt ott Kanadában, ez a Maryland élménypark, hogy a 30 belugát egyszerűen elaltatják, mert nem tudják őket hová tenni. Még borzasztó, mert ez nyilván az emberek miatt van, de hogy közben meg, mert írják az állatkerteket is sokan, hogy közben meg valahol egy bizonyos fajoknak a túlélését szolgálja az, hogyha felelősen viselkednek velük az állatkertekben.
3: Hát az állatkertek, kellett volna őket kiirtanunk.
2: Tehát, hogy hát így, például, igen, nem kell volna elleni az életterüket.
1: Nem beszélj múlt időben, mert ugye most is ez zajlik Afrikában. Tehát a sok luxizó ember ugye megy vadászni, és akkor lelövi az oroszlát, és ott pózol rajta, hogy vuhát, és benő
2: vagyok. Azzal magyarázzák meg, hogy azokat az oroszlánokat erre tenyésztik.
3: Persze.
2: Tehát, hogy nyilván ez a magyarázat ilyen.
3: Akkor embervadászat miért nincs? Tehát, hogy az
2: erkölcsi volt, az is, ebben nem menjünk bele. Igen, és az is borzasztó, hogy ilyen megtörténhet. Tehát
1: ebből látszik, hogy mi vagyunk az egyik legbetegebb fajta.
2: Igen.
1: Aztán egyébként Franciaországban most 2000, ha már itt tartunk, most évvégétől tiltják majd be a delfinek és az orkák szórakoztató célú tartását. Úgyhogy ott is lesznek még gondok.
2: Hát remélem, hogy megoldják. Tehát, hogy kényszerítik arra ezeket a cégeket, hogy megoldják az ő elhelyezésüket máshova. Nem tudom, rezervátumba, bárhova tudod, elvigyék őket, és akkor ott úszkálgathassanak normálisan valami elkerített részen.
1: Aztán írja valaki, hogy az Akropolisnál is van most már ilyen napi látogatói limit. Általában 20 ezer fő.
3: Igen.
1: És hogy időablakos belépés van. Tehát megvan, hogy tehát nem úgy van, hogy napi 20 ezer, és most reggel 15 ezer után meg üres az egész, hanem szépen föl van osztva szakaszosan, ez egyébként egyre több felé. Én amikor néhány évvel ezelőtt Barcelonában voltam, akkor már a Sagrada Familiánál ez volt, hogy ugye most már szerencsére online, az online világ ezt megkönnyíti, hogy tudsz tervezni, tehát hogy idejében kell persze neki ugrani, nem tudom hány héttel az utazás előtt néztem rá, hogy akkor jó, akkor olyan jegy, amivel föl lehet menni a toronyba, és meg nem tudom micsoda. Ott helyben már, de késő, ha ott akarsz.
3: Nagyon kemény.
2: Hányadba szeretnék elmenni valamikor nagyon, de ott is ugye korlátozás van, buszos korlátozás, hogy hányan mehettek be és fotózkodhattak.
1: Vagy gyalog.
2: Jó ötlet, köszönöm szépen.
1: Vagy biciklivel.
3: Fitness utazás.
1: Irányhassad.
2: Én nem gyalog megyek oda. Úgy döntöttem, nem gyalog.
1: Nem gyalog?
2: Nem, én nem.
1: Vigyázz, mert rossz vég.
2: Én busszal szeretnék menni oda.
1: Ja, vagy úgy.
3: De jó neked.
1: Külön busz? Külön. Hát lábbusz. Menjél lábbusszal. És abból baj nem lehet. 3:10 volt egy perccel, itt a Sláger reggel. Egy kollégáddal folytatjuk.
3: No fene.
2: Kállai Saunders.
3: Oh.
1: Jól énekel, csak mondom. Igen.

0: Post Malone féle I Had Some Help szólt. Itt a slágerekben is szólok, Bebe, hogy itt a vége.
1: Aj!
2: Nagyon jó, hogy itt voltál.
1: Hálás vagyok érte egyébként, mert hogy jó társaságban gyorsan telik az idő.
0: Mintha ezt Milleron is hallanám. De
2: mi meg annak örülünk, hogy hoztad ezt a vidámságot, ami te vagy. De tényleg, feldobtad a hétfő reggelinket.
1: De egyébként azt annyira csodálom rajtatok, hogy ezt bírjátok energiával. Tehát, hogy
2: téged?
1: Nem csak engem, hanem magát az, hogy... Mert egy az emberek mindig azt hiszik, hogy mindig toppon van az ember.
2: Ja, tehát,
1: hogy aki színpadon vagy mikrofon előtt áll, az...
2: Igen.
0: Az jutott eszembe, hogy te vajon végig fogod röhögni a saját temetésedet is?
2: Szerintem igen. Szerintem igen.
1: Most lehet, hogy rögni fogtuk, de hogy a végrendelkezés során, tehát hogy bele van írva, hogy aki szomorkodik, mert tehát egy bulit rendezek konkrétan a temetésen. Tehát, hogy nincs szomorkodás.
0: Aha.
2: Jó, de te ilyen vagy, így éled az egész életet. Tehát ez, hogy reggel óta nevet, én szeretem, hogy te ilyen
1: volt
2: vagy.
1: Egy fószer, aki temetésen fölvett a rögését, és a rohatalom megszólaltam.
2: Ezt rólad el tudom képzelni.
1: Hát gondolkodtam rajta.
2: Ez jó.
0: De ehhez képest, hogy most megint eszemült, hogy 5 óra 20 perckor ott gubbasztottál.
2: Igen. 40 perccel előbb egy vendégünk sem érkezett.
1: De mondtam, hogy munkát keres.
2: Figyelj, oda szembe fáradj be a programigazgatónkhoz, és mondd, hogy...
0: Figyelj, jó, hogy a takarítószolgált nem küldött el, érted?
1: Mert az önöfököte vagyok.
0: Nem ragadtak meg, hogy így kitegyenek azért a fekete zacskókkal együtt, tudod.
1: Ja, Istenem!
0: Kész, teljes őrű.
2: Nagyon köszönjük, nem, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm nektek, meg a hallgatóknak.
2: És a mingliségről folyó eszmefuttatásunkat már a Sláger FM Facebook és Insta oldalán meg is tekinthetik azok, akik mondjuk nem hallották élőben.
0: Most Dinci még ehhez írt egy SMS-t. 33 évig azt hittem, a szingli életet semmi sem múlhatja fel. 33 évig. Aztán megismertem azt az embert, aki mellett rájöttem, hogy nélküle már nem választanám ezt az életet. Minden nap ő az első gondolatom, és minden vele teljes. Tök érdekes, mert erről pont az jut eszembe, hogy én is azt keresem, nem azt, akivel le tudnám élni az életem, hanem aki nélkül nem. És az lesz az, aki ér, az ember feladja a mindent.
2: És még a végét azért szerintem olvasd el az üzenetnek. És igen, ő nem más, mint Bede.
0: Ja, hát jó.
1: Jó, az már mellékes.
0: Ő is a mingliségből jön. Na,
1: én is szeretlek reggel.
2: Tehát te szerelmet hallgatta, hogy te miket mondasz itt reggel? Látod? Szeret ez a nő téged.
1: És én is szeretem őt, úgyhogy ez maradjon is.
2: Maradjatok sokáig együtt.
0: Búcsúzik már a Bebe. Bordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Holnap reggel, viszal.
2: Csók. Hey everyone, Ryan from One Republic here.
3: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel.
10: A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Veszprémben is.
2: 103.1 Sláger FM Veszprém.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
2: Köszönjük. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiánya volánnál. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén. Füredi lány lett az Annabel szépe. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiánya volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén, ahol két 15 éves fiú villanyoszlopnak ütközött elektromos rollerrel. A fiatalok külön járművön közlekedtek, amikor nagy sebességgel egy lejtőn haladva elvesztették az irányítást. Egyikük súlyos koponyasérülést szenvedett, és egy időre az eszméletét is elvesztette.

0: A rendőrség hangsúlyozta, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. A 18 éves balatonfüredi Vindis Laurát választották a 201. Annabál szépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bál szépének testvére, a 16 éves Vindis Regina lett. Még az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően délelőtt a kisfaludi színpadon mutatkoztak be az érdeklődőknek, majd ünnepélyes sétakocsikázáson vettek részt a városban. Arra kéri a kirándulókat és a fotózni vágyókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém vármegyei szervezete, hogy ne másszanak fel a széna és szalmabálákra. A több száz kilogrammos bálák megmozdulhatnak vagy legurulhatnak, ami súlyos, akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmászás emellett a bálákat is károsíthatja. Megsérülhet a háló vagy a zsineg, beászhat a takarmány, ami penészedéshez és jelentős anyagi veszteséghez vezethet. A gazdák emlékeztetnek, hogy ezek a bálák nem díszletek, hanem a haszonállatok téli takarmányát és almozását biztosítják. A szervezet azt kéri, hogy mindenki óvja a gazdák munkáját, és a fényképeket inkább a bálák mellett készítsék el. Négy turisztikai alrégióra osztanák a Balaton térségét az újonnan megalakult B4 szövetség kezdeményezésére. A Siófokon létrejött szervezetben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros működik együtt a balatoni turizmus fejlesztéséért. A szövetség célja, hogy a régió egységes balatoni márkaként jelenjen meg a nemzetközi piacon, miközben az egyes térségek saját turisztikai értékeit is kiemelik. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy a Balaton önálló jogi régióvá váljon, valamint visszaállítsák a kisebb települések idegenforgalmi adójához kapcsolódó állami támogatásokat. A kezdeményezésről augusztusban előbb a balatoni országgyűlési képviselőkkel, majd a kormánnyal is egyeztetnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Eset történt a budai alsórakparton a Szentlélek térnél. Tart a helyszínen és a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt, ott csak egy sáv járható. Tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, de a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Hát szokás szerint az M1-esen nem egyszerű a helyzet. A Budapest felé vezető oldalon a Komárom Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sáv dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és csoda szép hétfő délelőttöt kívánok. Használjuk ki még, ami ilyen borongós az idő, ugyanis hamarosan érkezik a kánikula. Kangs és a Disc Girl az első ebben az órában.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház egy nagyon szimpatikus mint a projektet indított, amelyben önkéntesek segítenek a kórházban maradt csecsemő gondozásában. A program célja, hogy a babák rendszeresen emberi közelséget és törődést tapasztalhassanak biztonságos szabályozott keretek között. A jelentkezőknek egy rövid képzést kell elvégezniük, és hosszú távú heti rendszerességű vállalást várnak tőlük, mivel a csecsemőknek az állandóságra van szükségük. A kezdeményezés iránt óriási az érdeklődés, az első órákban több mint 100 baba simogató jelentkezett. A cél, hogy a program a későbbiekben további hazai gyermekintézményekre is kiterjedjen. A Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház kezdeményezése nagyon szimpatikus. Leendő baba simogatóknak érdemes lehet a Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház felületeit megkeresni, és ott érdeklődni a további teendőkről a részletek kapcsán. Megyünk tovább, Rosszal jön tőle a When Will I Be Famous itt a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Stray és a Where's My Husband. Aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd az egykori szupersztár páros Camila Cabello, illetve Shawn Mendes, akik azóta már külön utakon folytatják, de megmaradt a közös szerelmük idejéről. A Señorita című sláger, ami hamarosan indítja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Napon gyenge hidegfronttal indul a hét a Sláger FM teljes vételkörzetében. A felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk, erős, időnként viharos lesz, ami miatt a szeles tájakon élők körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Délután, ahogyha igaz a meteorológusok jóslat, akkor 29-30 fok lehet a max.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kispér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, 3-4 kilométeres a torlódásat jelenleg. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra, kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Ott csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most Madonna és a Hang Up. Madonna a múlt héten a labdarúgó világbajnokság döntőjének félidei showjában is megmutatta magát. Az eseményen a futballtörténelem első dedikált félidei műsorát rendezték meg július 19-én a Spanyolország-Argentina döntőn. Madonna a show nyitó előadója volt, 2000-es évek slágerét, a musicot adta elő, két brazil futballlegendával, Ronaldóval és Ronaldinhoval kiegészülve. A 11 perces produkcióban rajta kívül egyébként meg fellépett a BTS, Justin Bieber, Shakira, illetve Burna Boy is. A fogadtatása vegyes volt, volt, aki azt mondta, hogy ez egy szuper dolog, hogy egy labdarúgó mérkőzés fél idejében is abszolút van helye az ilyen jellegű produkcióknak, mások pedig abszolút felejthetőnek, illetve ilyen túl zsúfoltnak apostrofálták. Hát minden esetre volt, megpróbálták. A Harry Beast-tel folytatjuk most tőlük, a legnagyobb hős érkezik 2014-ből, itt a

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Kárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Három gyorsforgalmi út beruházás folytatódik. Karácsony Gergely ismertette a Népliget fejlesztési terveit, és 6 év után visszatérhet a Kecskeméti repülőnap. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Folytatódik mindhárom jelenleg zajló gyorsforgalmi út fejlesztés, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tovább építik az M1-es autópálya három sávosítását, az M44-es Kecskemét körüli szakaszát és az M49-est a román határig, közölte az Infostart. Az M87-esre kiírt koncesziós eljárást ugyanakkor eredménytelennek nyilvánítják, mert a két ajánlat 2033, illetve 2277 milliárd forintról szólt, miközben a becsült érték 1488 milliárd forint volt. Vitézi Dávid szerint a kormány ekkora túlárazást nem fogadhatott el, ezért újra megvizsgálják a Szombathely környéki gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének lehetőségeit. A miniszter hangsúlyozta, hogy egyetlen már folyamatban lévő beruházást sem állítottak le. Üdvözölte a planetárium tervezett felújítását és ismertette a Népliget megújításának terveit Karácsony Gergely főpolgármester. A főváros a zöld felületek fejlesztésével, a rekreációs lehetőségek bővítésével és a parkot szétszabdaló utak forgalmának csökkentésével tenné vonzóbbá a területet. Elbontanák a bezárt pavilonokat, rendeznék a tulajdonviszonyokat, valamint javítanák a park gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési megközelíthetőségét. A tervek szerint a körvasút fejlesztésével új vasúti megálló is létesülhet a Népligetnél, miközben a közlekedési múzeum a park szomszédságában maradna. Karácsony Gergely szerint az első ütem Európai Uniós forrásból valósulhatna meg. A részletes terveket már elküldte a kormánynak. A Budapesten keletkező turizmus fejlesztési hozzájárulás felét egy fővárosi fejlesztési alapba irányítaná Barát Gergely, a főpolgármester turisztikai tanácsadója, idézi a Pénzcentrum. Szerinte ebből a közterületek, a közlekedés, a kulturális kínálat és a látogatói szolgáltatások fejlesztését lehetne finanszírozni. Egy közös turisztikai tanácsot is létrehoznának az állam,

0: a külföldi katonai alakulatok meghívását is. Kecskeméten legutóbb 2021-ben rendeztek nagyszabású nemzetközi légi bemutatót, így az esemény 6 év kihagyás után térhet vissza. A végleges programról és a résztvevőkről később közölnek további részleteket, írta a Baon. Október 15-ig pályázhatnak a soroksári tanulmányi ösztöndíjra a kerületben élő középiskolások és felsőoktatási hallgatók. A középiskolások havi 25 ezer, az egyetemisták és főiskolások havi 50 ezer forint támogatást kaphatnak. Pályázni legkorábban az első tanév két fél évének teljesítése után lehet. A kérelmeket személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a soroksári polgármesteri hivatalhoz. A felhőátvonulások mellett rövidebb, hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél továbbra is erős, a csúcsérték pedig eléri a 30 fokot a délutáni órákban. Hidegfronti hatás érvényesül, ami az arra érzékenyeknél bágyadtságot, dekoncentráltságot és fejfájást okozhat.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, 3-4 kilométeres a torlódásat jelenleg. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra, a kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánd Petend átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Ott csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Természetesen továbbra is zajlik a játékunk, melynek tétje koncertbelépők a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire. Érdemes lesz figyelni, mert lehet, hogy ebben az órában lesz egy jó kis szildal, amikor is hívjanak. Teddy Swims-szel indulunk.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágereke változatosan. Glenn Frey és a The Heat Is On. Ez szólt itt nálunk. Július 30-án pedig Seal slágerek fognak szólni Budapesten az MVM Dome-ban. A négyszeres Grammy-díjas brit énekes 15 év után tér vissza Magyarországra, hogy egy különleges show keretében mutassa be legismertebb slágereit. A rajongók olyan örökzöldeket hallhatnak majd élőben, mint a Kiss from a Rose, a Crazy vagy a Killer. És akkor most jöjjön egy ilyen nagyon drasztikusnak tűnő hanghatás indulásával Seal. Ez a Crazy, és tudják, hogy ilyenkor mi a teendő. Ugye 0-30-30-30-95-8, hívjanak harmadikként, és menjenek a koncertre.
1: Ez az óra nyerő slágere.

0: Itt a Sláger FM-en elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet. Szil koncertjére halljuk, lássuk, nézzük, hogy kivel játszunk egyet. Sláger FM, tessék!
1: Jó napot!
0: Jó napot! Jekkel Dániel, kedves Ági, tegeződhetünk?
1: Igen.
0: Mi áradban, miben segíthetek?
1: Szil koncertjegyeket szeretnél nyerni.
0: Hát van egy nagyon szuper hírem, hogy most van lehetőség nyerni. Ez az eddigi legjobb hírem, amit most itt mondhatok neked. Viszont van két kérdés, amire válaszolni kéne nekem. Ennek érdekében felkészültél?
1: Hú, hát igyekszem megválaszolni.
0: Mondhatom a kérdést?
1: Figyelek, igen.
0: De biztos? Jó, figyelj. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy... Mit jelent ez a szó, hogy szil? Ez egy állat. Milyen állat ez?
1: Király.
0: Még egyszer?
1: Király.
0: Fóka? Jól értettem?
1: Igen, fóka.
0: Jó, nagyon szuper. Jó, nagyon jó. Eddig nagyon jó vagy. A következő kérdésem pedig a Sláger FM-hez, a Sláger reggelhez kapcsolódik, ami úgy hangzik, hogy ki volt a mai reggelen Petráék társak.
1: Pont ma nem hallgattam reggel, mert minden reggel a fiamat viszem óvodába, de ugye most már nincs óvoda, ezért nem tudom, hogy ma kivel beszéltek.
0: Ezért most nem tudod sajnos, hogy kivel beszéltek.
1: De megpróbálhatom megtippelni.
0: Na figyelj már, hogyha annyit mondok, hogyha ezt a szót kimondod, hogy beszéltek, akkor már a nevének a felét ki is mondtad. Az első felét. Tehát a szó első fele az az ő nevének az első fele, és a második fele is ugyanez.
1: Igen,
0: nagyon jó, és ezt mond ki még egyszer, és akkor már meg is lesz.
1: Bebe.
0: Ez az, nagyon jó vagy. Mind a két kérdésre úgy válaszoltál, úgy jöntél át, mint forró kés a vajon, úgyhogy a legnagyobb híre már csak az, hogy de vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz. Július 30-án. Nagyon jó. Ugye, hogy nem volt nehéz. Tényleg, én minden segítséget megadtam, szerintem. Ennél több segítséget mai napon már nem fogsz kapni, de mindenképpen gratulálok, mert tényleg megtetted, ami szükséges volt. Gratulálok neked. Ne tedd még le, arra kérlek, felírom az adataidat, viszont a hallgatóknak előtte mondjuk, hogy Jennifer Lopez és David Guetta érkezik a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után.
1: Köszönöm, fia!
2: Folyamatosan melegszik a levegő, a felhő átvonulások és a napos időszakok váltakozása mellett. Ma egy hideg front érkezik, ennek hatására többeknél fejfájás, migrén is jelentkezhet. Csapadéktól a kora délutáni órákig még nem kell tartani a fővárosban és környékén, de a napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Délutára maximum hőmérséklet, a meteorológusok szerint 29-30 fok körül alakul, hogy a szó megfelelő mennyiségű folyadékot, az sokat segíthet a panaszokon.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, 3-4 kilométeres a torlódásat jelenleg. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra, a kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánd Petend átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Ott csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

lehet a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire páros belépőjegyeket nyerni, úgyhogy továbbra is nagyon érdemes minket figyelni. Ebben az órában már Seal eheti koncertjére páros belépőt tudtam odaadni Áginak, viszont van még ahonnan ez jött, sőt új nevek is kerültek ebbe a bizonyos kosárba: Moby, a Sziget Fesztiválra, Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Zambor, Louis Capaldi, illetve a Florence and the Machine is itt lesz Budapesten, és mi valaki kett el tudunk majd oda juttatni, úgyhogy érdemes továbbra is hallgatni minket. Fleetwood Mac és a Little Lies, ez érkezik itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Érezd a

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kap. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az Amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus

0: fellendülést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kék Szalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilla Füred bizonyult a legjobbnak. A Kék Szalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat. A sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom térségében két személyautó ütközött össze a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni azért a járműveket. A helyszín mögött 2-3 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 térsége között a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak, a 63-as kilométernél egy sávot lezártak, 6 kilométeres torlódás alakult ki, a 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán kigyulladt egy személyautó, a 37-es kilométernél ezért lezárták a félútpályát. Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Károly körúton az Asztória felé is tart a helyszínelés, illetve a műszaki mentés a 11. kerületben. Az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében a Bazsalika utcánál a középső sáv nem járható, torlódásra kell készülni ott is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádiózunk és töltjük a munkaórákat. Capital Cities, Safe and Sound, ezzel pecintjük be a délután, kellemes rádiózás nekünk.

itt a Sláger FM-en, a Level 42 és a Lessons in Love után érkezzen a Follow the Flow és a Maradok Távol, de előtte még azért beszéljünk arról, hogy hivatalossá vált a 2026-os Szent István nap részletes programja, amely augusztus 16-a és 21-e között ingyenes rendezvényekkel várja a látogatókat Budapesten. Az esemény sorozat csúcspontja természetesen az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lesz, amely a Kossuth téri zászlófelvonással indul, majd a Dunai Légi Parádéval, kenyérszegéssel és koncertekkel folytatódik. Az ünnepet a Duna feletti fény és zenejelemekkel kiegészített látványos tűzijáték zárja. A többnapos fesztiválon emellett helyet kap a Csárda Fesztivál, a Mesterségek ünnepe és a Varázsliget is. A részletes műsorrend pedig már elérhető a hivatalos felületeken, úgyhogy érdemes lehet már jó előre tervezni, mert itt tényleg nagyon sok program lesz, amiről nem érdemes távol maradni. A Follow the Flow slágerének címe viszont az, hogy maradok távol, úgyhogy ők érkeznek.

0: itt a Sláger FM-en, ez volt most a Destiny's Child és a Say My Name. 1999-ből egy 27 éves muzsikát hallgattunk az előzőekben. A következőkben viszont friss, ropogós időjárási és közlekedési infók érkeznek. Aztán érkezik a Jonas Brothers, illetve Karol G közösen. Tőlük szól az X hamarosan.
1: Délután a felhőátvonulások mellett a megerősödő északnyugati szél határozza majd meg az időjárást vételkörzetünk városaiban. Az egyre több felé feltámadó szélben erős, helyenként viharos széllökésekre is fel kell készülni, amelyek jelentős mértékben csökkentik a járművek menet stabilitását, és nem mellesleg a hőérzetünket is. Délutánra a maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul. Az időjósok szerint a napos időszakokban az UV-sugárzás is erős lesz, így a szabadban ajánlott gondoskodás a bőrvédelméről.
0: Továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 11. kerületben, az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében a Bazsalikom utcánál. A középső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. Szintén torlódás a program a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, csak az szokásos. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak. A 63-as kilométer egy sávot lezártak, jelenleg 6 kilométeren keresztül torlódnak ott az autók. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 térsége között a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, úgyhogy óvatosan, türelmesen közlekedjünk arrafele is, hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A legnagyobb slágerekkel változatosan Ronan Keating, és a Life is a Roller Coaster, melynek fő mondani valója, hogy egyszer fent, egyszer lent, az élet egy igazi hullámvasút, de ettől tud igazán érdekes lenni. Megyünk tovább Miley Cyrus-szal, akiről nemrégiben kijött egy Barbie baba, amellyel a művész sokoldalú karrierje és kulturális hatása előtt tiszteleg a gyártó. A J.F. Maybe által tervezett baba a Golden Burning Sun videóklipből ismert. A Miley Cyrus baba műbőr szettet visel, kiegészül egy mikrofonnal, és egyébként olyan sztárok is kaptak régebben Barbie babát magukról, mint például Victoria Beckham. Miley Cyrus számára ez egy hatalmas személyes álom beteljesülése, amely hülyen tükrözi zenei munkássága iránti elhivatottságát, úgyhogy boldog Miley Cyrus! Tőle jön most a Flowers! We

0: Slágerkoncertre ajánlunk. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu a pótfelvételiben is.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Premium Hotel panorámában. A belső medence és szaunavilág, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Domban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Egyébként a papagáj az madár?
13: Igen.
12: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
13: Mert úgy repülni.
12: Minden, ami repül, az madár?
13: Nem minden. Például a flamingó.
12: Az madár?
13: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár
12: az egy tánc.
13: Az sima flamingó.
12: Flamingó.
14: De hát az madár a flamingó.
12: A flamingó madár. De nevér?
13: Az igen.
12: Az tud repülni, de nem madár.
13: Az ilyen hüllés.
14: És a légy?
13: Az hüllő.
2: Végre álló.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Helyére került a déli körvasút új hídja a Soroksári út felett. És módosul a menetrend Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kétnapos a rendkívüli ülés tart mától az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik. A képviselők titkos szavazással dönthetnek a Hende Csaba távozásával megüresedett alkotmánybírói hely betöltéséről. Napi rendre kerülnek a közösségi közlekedést érintő törvénymódosítások is, amelyek zárószavazását a múlt héten technikai egyeztetések miatt halasztották el. A parlament emellett tárgyalja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását, a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer módosítását, valamint több az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó javaslatot. Az ülésen interpellációk és azonnali kérdések is elhangoznak. Helyére emelték a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. A 109 méter hosszú hídon két új vasúti vágány épül, és itt alakítják ki az új közvágó hídállomás egyik középperonját is. Az állomáson elővárosi és távolsági vonatok egyaránt megállhatnak majd. Az utasok közvetlenül átszállhatnak a hívre, az 1-es, a 2-es és a 24-es villamosra, valamint a környék autóbuszaira. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel nő Budapest vasúti kapacitása. Sűrűben járhatnak az elővárosi vonatok, és több távolsági járat közlekedhet a fejpályaudvarok érintése nélkül. Napelemparkkal és új gyártósorokkal, illetve korszerű gépekkel fejleszti Veresegyházi központját a GE Vernova. A vállalat több mint 21 ezer napelemet és egy nagyméretű energiatároló rendszert telepít. Így a gyár jelenlegi áramfelhasználásának csak nem felét megújuló energiából fedezheti. A gázturbinák alkatrészei gyártó és javító üzemben új termelősorokat, precíziós gépeket és korszerű bevonatoló berendezéseket is üzembe helyeznek. A fejlesztési tavaly indított 24,5 millió dolláros beruházás része. A vállalat a következő évben több mint 80 új szakembert, köztük hegesztőket, lakatosokat és gépi forgácsolókat venne fel. Karbantartás miatt augusztus 1-én és 2-án több vonat módosított menetrend szerint közlekedik a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, írta a kisalföld.hu. Az augusztus 1-éről 2-ára virradó éjszakán a München felől érkező utolsó Railjet Express csak Budapest-Kelenföldig közlekedik. A keleti pályaudvarig MÁV buszjáratok szállítják tovább az utasokat.

0: A katasztrófavédelem szerint országosan egyelőre nem alakultak ki nagyobb tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozás szükséges. A lakosság a pangóvizek megszüntetésével és az esővízgyűjtők leferésével is segíthet, hogy ne legyen túl sok szúnyog. A délután sokat süt a nap, de a szél fokozhatja a fejfájást és a nyugtalanságot. A kanyarokban és a felüljárókon óvatosan vezessünk a szél miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. Az előrejelzések szerint hidegfronti hatás érvényesül.
1: Baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a József utcánál. Ezt Viktortól tudom, köszönöm szépen. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Kossuth-Lajos utcában, a Völgy utcánál. Ezt Erik küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük. A Terész körúton a Nyugati tér után is történt egy baleset. Ott a balesetben sérült jármű elfoglalja a kanyarodó sávot, illetve a 10. kerületben is baleset miatt kell sávlezárásra számítani a Gyömrői úton, a Kőér utca közelében. Vigyázzunk, óvatosan közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom térségében két személy autó ütközött össze az átterelt belső sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni azért a járműveket. A helyszín mögött 5 kilométeres a torlódás. A baleset miatt lezárták az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is, ahol szintén torlódik a forgalom, ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, továbbra is pörögnek a játékok a nyár legnagyobb koncertélményeiért. Páros belépőket tudunk adni, úgyhogy érdemes minket nagyon figyelni és velünk tartani jelen.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tom Grennan és a Little Bit of Love után emlékezzünk meg egy nagyon különleges dátumról, ugyanis a mai napon, július 27-én már 40 éve az, hogy a Queen fellépett a Budapesti Népstadionban, amikor egy legendás dalt hallhattunk először és utoljára. Ez volt az, figyeljünk csak! A Vasfüggöny idején rendezett legendás koncert, amelyen Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet árad című dalt is elénekelte, mérföldkő volt a magyar zenei életben. A 70 ezer néző előtt zajló showt különleges filmforgatás kedvéért szervezték meg, amelynek köszönhetően a zenekar a teljes turné technikáját elhozta. Bár a korszak sajtójában akadtak fanyalgók, a koncert örökre beleégett a generációk emlékezetébe, szimbolizálva a bezárt világ pillanatnyi kinyílását. Egy gyönyörű pillanat volt ez, és Budapesten megnyílt a Freddie Mercury-ról szóló kiállítás, amely természetesen erről a koncertről is megemlékezik. És hogyha már koncertek, akkor nagyon figyeljenek, ugyanis egész nyáron a nyár legnagyobb koncertjeire lehet nálunk itt a Sláger FM-en város belépőket nyerni, de akkor most érkezzen annak a bizonyos 40 éves jubileumnak emlékére. A Queen és az I Want to Break Free itt a Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt Szambor és a Homewrecker itt a Sláger FM-en a friss ropogós dal tőle. Friss ropogós időjárási és közlekedési infokkal folytatjuk, aztán jön majd Ravi Lenny és a Love Me or Not, és jól meg is nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Egészen meleg időben telik a kora délután, a fátyol és gomoly felhők mögül időről időre sokat süt a nap. A hidegfronti hatás és a szeles idő viszont sokaknál kiválthat fejfájást és ingerlékenységet. Emellett az intenzívebb záporok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus panaszok is. Az utakon a menet stabilitásra kell nagyon figyelni az erős északnyugati széllökések miatt. A hőmérséklet mai maximuma az időjósok szerint 29-30 fok körül tetőzik, majd fogyasszanak minél több vizet és gyümölcsöt a mai napon.
0: Baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a József utcánál. Ezt Viktortól tudom, köszönöm szépen. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Kossuth-Lajos utcában, a Völgy utcánál. Ezt Erik küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük. A Terész körúton a Nyugati tér után is történt egy baleset. Ott a balesetben sérült jármű elfoglalja a kanyarodó sávot, illetve a 10. kerületben is baleset miatt kell sávlezárásra számítani a Gyömrői úton, a Kőér utca közelében. Vigyázzunk, óvatosan közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom térségében két személy autó ütközött össze az átterelt belső sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni azért a járműveket. A helyszín mögött 5 kilométeres a torlódás. A baleset miatt lezárták az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is, ahol szintén torlódik a forgalom, ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

TV és a Hold You 2002-ből szólt, aztán már megyünk is tovább, érkezik egy nagyon aktuális dal. Igaz, hogy most még annyira nincsen forróság, de azt mondják, hogy szerdára visszatér a kánikula, akkor már nyugodtan mondhatjuk azt, amiről a Valmár a következőkben Manuellel közösen énekel. Ez lesz az Éget a nap, ami a zenekar jellegzetes, lendületes pop stílusát hozza, amely tökéletes nyári hangulatot áraszt. Indítom itt a Sláger FM-en.

műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szomber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Új e-mail, nézzük csak.
12: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

Rekordot döntött a Pannon Egyetem, 15 éve nem kezdett ennyi új hallgató. Villanypásztorral védik a mocsári teknősök fészkeit a Kisbalatonnál. Vasárnapig tart a 35. művészetek völgye. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre. Szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhásház bontása Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadságtér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. A város arra kéri a közlekedőket, hogy a 4 napos munkavégzés idején fokozott figyelemmel haladjanak az érintett környéken. Villanypásztorral óvják a mocsári teknősök tojásrakó helyeit a Kis-Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság a faj fenntartása érdekében aktív fészekvédelmi programot indított, hogy megakadályozza a ragadozók pusztítását. A rókák, borzok, vaddisznók és egyes madarak gyakran kifosztják a frissen lerakott teknős tojásokat, veszélyeztetve az éves szaporulatot. A villanypásztor hatékony védelmet nyújt a nagyobb emlős ragadozók ellen, miközben nem zavarja a teknősök természetes életmódját. A szakemberek emellett a szőrmés és szárnyas ragadozók célzott gyérítésével is segítik a hazai állomány megőrzését. Augusztus 21-e és 23-a között ismét megrendezik a Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. A Pannonhalmi Főapátság 22. alkalommal ad otthont a hagyományos művészeti eseménynek, melynek idei témája az iskola. A fesztivál házigazdája Málcsai Pál, a zenei programokat pedig Keller András művészeti vezetésével állították össze. A koncerteken Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György művei csendülnek fel. Az irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos

0: lesz mások mellett José González, Jude Law, a Carson Kuma, Kont Zsuzsa és a Quimby is. A 35. évfordulóra különleges produkciókkal, új helyszínekkel és megújuló programokkal készültek a szervezők. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, még múlt hétvégén 26,6, szombaton már csak 20,8 fokos volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint azonban ezen a héten a kánikulában ismét gyors melegedés várható a tóban.
1: Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest irányába Gyöngyös és 60 között, a 69-es kilométertől egészen a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek természetesen az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek. A 30-as főúton is a hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett, 3 kilométeren keresztül araszolgatnak a járművek. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak, a 63-as kilométernél egy sávot lezártak, 6 kilométeres ott a torlódás. A 44-es főúton Öcsöd belterületén egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, a 62-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0303030-3958. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indítjuk az újabb órát a mikrofonnál továbbra is Jekkel. Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Tartsanak velem ebben az órában, és lehet, hogy valaki egy páros belépővel lesz gazdagabb a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére. Indulunk!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a dinnye kedvelőknek hoztam most egy szuper jó hírt, ugyanis július 30-ától két hétvégén át ingyenes dinnyekóstolókat és vásárokat rendeznek 5 budapesti vásárcsarnokban. A Budapest Vásárcsarnokai Kft. Kezdeményezésének célja a kiváló minőségű hazai görög és sárga dinnye fajták népszerűsítése, a Fehérvári úti, a Kórház utcai, a Bosnyák téri, a Rákóczi téri és a Nagycsarnokban zajló eseményeken a vásárlók a hagyományos fajták mellett különlegességekkel is találkozhatnak. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén különösen zamatosak a gyümölcsök, a kínálat pedig fajtától függően széles árskálán mozog. A részletes helyszíni programok és időpontok megtalálhatók a csarnokok hivatalos tájékoztatóiban. Dinnye kóstolásra fel, meg Donna Summerre is. Tőle érkezik most a This Time I Know It's For Real.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy ritkán hallott dal Anastasiától ez volt. A Left Outside Alone 2000-ből szólt. Aztán a labdarúgó világbajnokság egyik legismertebb, leghivatalosabb dalával folytatjuk. Jön Shakira, Burna Boy, illetve a Die Die a friss időjárás és közlekedés infók után.

0: Gyenge hidegfront vonul át felettünk. A felhő átvonulásokból helyenként elsősorban északon, északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk, erős. Helyenként akár viharos is lehet. A maximum hőmérsékleti értékeket a legtöbb településen elérjük. 29-30 fok lehet, aztán délután visszaesik majd 2-3 fokkal, 27-28 fokra. A hidegfront miatt többeknek lehet fejfájása vagy dekoncentráltság is jelentkezhet.
1: Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest irányába Gyöngyös és 60 között, a 69-es kilométertől egészen a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek természetesen az lett az eredménye, hogy Hor település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek. A 30-as főúton is a hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett. 3 kilométeren keresztül araszolgatnak a járművek. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Lajos-Mizse térségében burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél egy sávot lezártak, 6 kilométeres ott a torlódás. A 44-es főúton Öcsöd belterületén egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, a 62-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Hogyha önnek is a közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630303098. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Már egyik fő címdala, betétdala, picit újra gondolva, 2003-ból szólt a Milk and Sugar és a Let the Sunshine In, aztán megyünk tovább egy 87-es szerzeménnyel, George Harrison, Got My Mind Set on You című dala, eredetileg James Ray 1962-es szerzeményének feldolgozása. A szám hatalmas sikert aratott, a Billboard Hot 100 lista élére került ezzel, ez lett George Harrison utolsó olyan dala, amely vezette az amerikai slágerlistát. Szóljon most ez a dal, Got My Mind Set on You, itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-3 után.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Védelmi és gazdasági együttműködésről tárgyalt Orbán Anita amerikai képviselőkkel. Péntektől újraindul a Budapest-Dubái repülőjárat, és fontos jogokra figyelmeztetik a gólyatáborok résztvevőit. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyaláson a magyar-amerikai védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO partnerség elmélyítéséről, valamint új beruházási és gazdasági lehetőségekről volt szó. A megbeszélésen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. Orbán Anita szerint a cél, hogy az együttműködés biztonságosabb energiaellátást, új munkahelyek, korszerű technológiai fejlesztéseket és erősebb védelmi kapcsolatokat hozzon Magyarországnak. Július 31-től ismét közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai között, írta a Telex. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indít járatokat. Október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt is szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emir Réc együttműködésében működik. Egyre több egyetem teszi közzé az idei gólyatáborok időpontjait. Az EduLine pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a résztvevők bármely programra vagy feladatra mondhatnak nemet. Senkit sem kötelezhetnek kellemetlen, megalázó vagy számára kényelmetlen helyzetben való részvételre, és lehetőség szerint alternatív programot is biztosítani kell. A hallgatóknak érdemes előrejelezniük az ételallergiát vagy más egészségügyi igényt, és magukkal vinniük a szükséges gyógyszereiket, irataikat és alapvető felszerelésüket. Probléma esetén a csoportvezetőhöz vagy az elérhető mentálhigiénés szakemberekhez is fordulhatnak. Karbantartás miatt július 29-től augusztus 7-ig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik a H5-ös hév. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös, a Göncárpádváros központ és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzésű pótlóbuszok szállítják az utasokat. A BKK alternatív útvonalként a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz használatát is javasolja. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Július 28-án holnap több helyen szünetel az áramszolgáltatás Székesfehérváron, írta a FEOL. Az Öreghegy több utcájában reggel 9 és fél 11 között feszültség probléma elhárítása miatt kapcsolják le az áramot. A Horváth István lakótelepen, a Horváth István utcában, a Károly János utcában, a Munkácsi Mihály utcában és a Prohászka Ottokár úton reggel 8 és délután fél 4 között hálózatfejlesztési munkákra kell számítani. Az EON arra kéri az érintetteket, hogy előre gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. Október 15-ig pályázatnak a soroksári tanulmányi ösztöndíjra a kerületben élő középiskolások és felsőoktatási hallgatók. Pályázni legkorábban az első tanév két fél évének teljesítése után lehet. A kérelmeket személyesen vagy postai úton is be lehet nyújtani a soroksári polgármesteri hivatalhoz. A középiskolások havi 25, az egyetemisták és főiskolások havi 50 ezer forint támogatást kaphatnak. A csapadékos gócokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság és vízátfolyások is keletkezhetnek az utakon. A mai maximum 30 fok, a munkából hazaindulók tartsanak biztonságos követési távolságot.
3: Baleset történt a harmadik kerületben, az Árpád-Fejedelem útján északi irányban, a Szépföldi útnál kell megszokottnál nagyobb figyelemmel közlekedni. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Apropó M3-as, új terelést építenek ki Budapest irányába Gyöngyös és 60 között a 69-es kilométertől a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és ez sokan a 3-as Szentendrei út felé próbálják kikerülni, melynek most az az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül alszolnak a járművek a 3-as főúton. A hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban, az M3-ason 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett. 3 kilométeres az araszolgatás a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Budapestnél kritikus szinthez közelít a Duna vízállása. A kedre jelzett 35 cm akár meg is döntheti a 2018-as 33 cm-es történelmi negatív rekordot. Az alacsony vízszint miatt a folyó több szakaszán korlátozzák a hajózást, a teher és személyszállító járművek közlekedése is nehézségekbe ütközik Budapesten és a környéken is, mivel a vízgyűjtő területeken a következő napokban nem várható jelentős csapadék, érdemi vízszint emelkedésre. Egyelőre nem számíthatunk, így a hajózási korlátozások hosszabb ideig és érvényben maradhatnak, úgyhogy most mindenkit megkérek, aki teheti a következő slágerre. Maroon 5 Heroin, eső táncoljunk egyet, mert nagyon kellene már. Indul, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt az Unbelievable. Már is 3:30-nél járunk, amikor is érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán az Ordinary-ről ismert Alex Warren fog nekünk zenélni. Ez lesz tőle a Fewer Dream. Ez nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: A délután második felében is a felhő átvonulások és a napsütés határozza meg az időjárást, a csúcshőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Sok helyen visszaesik majd 2-3 fokkal hirtelen az erős szél miatt, és csak 27-28 fokot mérhetünk. A ma délutáni csúcsforgalomba hazaindulóknak az áporokkal, zivatarokkal érintett tájakon vízes, csúszós útszakaszokra kell felkészülniük. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, és csak a késő esti órákban kezd meg szelídülni egy kicsit. Estére csökken a csapadékhajlam. A levegő holnap a hajnali órákban 20-22 fokig hűl.
0: Baleset történt a 3. kerületben, az Árpád-Fejedelem útján északi irányban, a Szépvölgyi útnál kell megszokottnál nagyobb figyelemmel közlekedni. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Apropó M3-as, új terelést építenek ki Budapest irányába Gyöngyös és 60 között a 69-es kilométertől a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek most az az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek a 3-as főúton. A hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban, az M3-ason 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett. 3 kilométeres az araszolgatás ott arrafele. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írják vagy hívják. 0-30-30-30-95-8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől Kis Katával, aki megérkezett. Szervusz, Kata! Üdv
1: nem,
0: újra
1: még, hogy
0: itt.
1: Én megérkeztem, de hogy te megérkeztél.
0: Ja, én meg még jobban
1: hogy
0: megérkeztem.
1: Milyen helyről érkeztél? Én most nem nagyon tudok rád figyelni, mert a képeidet nézegetem.
0: Igen, hát ez ilyen, hogy így az ember kimegy Szlovénia, nem mondom egyébként, hogy mennyire jó, mert nem akarom azt, hogy ilyen tömeges hely, mert szerintem pont az egyébként az ilyen különlegessége, hogy annyira ilyen érintetlen hatása van, és olyan csodaszép, gyönyörű hely, hogy tényleg nem menjen oda senki, de képzelj el. Én biztos, hogy menni fogok. Még nagyon sokszor. Most összeszámoltam 2022 óta, idén voltam ott 5-5-ször. Úgyhogy lehet, hogy valamit tud az, amit én szeretek, és hát ez tényleg így van, ez a nyugalom, ez a kristály tisztaság, nagyon kedves emberek, hát mindent tud, ami nekem kell. Úgyhogy köszönöm szépen, kipihentem magam, úgy érzem, és újult erővel itt, de mesélj valamit te is, hogy telt a hétvége.
1: Nekem is nagyon jól telt a hétvége, én lótuszok között töltöttem a hétvégét, szintén gyönyörű környezetben.
0: Na, az hogy kell elképzelni? A lótusz virágok között? Illatolgattad, nézegetted őket?
1: Nem nagyon van illatok.
0: Felöltöztetted magad?
1: Lótuszoknak.
0: Nem. Igen.
1: Lótusznapok rendezvény volt Szegeden, a szegedi fűvészkertben, és hát ilyenkor indiai, kínai, japán tematikával telik az egész hétvége, és hát én ott töltöttem fel, fantasztikus volt.
0: Nagyon jól hangzik ez is. Hát akkor mindenkinek teljesen helyre van állva a teste pH értéke, és akkor innentől kezdve új jó erővel csapjuk bele a fejszínket.
1: Így van. Már csak ki kell pihennünk magunkat is.
0: Így van, így van. Na jól van, hát akkor nagyon kellemes pihenést, minden jót kívánok, négytől Kis Katája a terepén, pedig holnap 10-kor jövök Ágival együtt, aki éppen nagyon ebédel, úgyhogy innen is üdvözöl mindenkit, integettele szájjal. Igen, igen, rólad van szó. Na jól van, köszönjük szépen, holnap 10-kor találkozunk, addig is a legjobbakat mindenkinek. Ciao.
1: Szia, szia!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egyre hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az

0: egy hajóni élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a KÓT digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kotveszprém.hu. KÓT. Éld át. Merülj el benne.
1: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Találja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az Amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a Balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kék Szalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilla Füred bizonyult a legjobbnak. A Kék Szalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat, a sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunkat. Úgy látszik, néhány perccel ezelőtt ugye Dani eljáratta önökkel az esőtáncot, és hát valakinek nagyon jól sikerült, mert igen vastag felhők állomásoznak most fölöttünk, és lehet is esőre számítani, ha nem is túl sokra. És viszonylag hűvös is van, odakint mindössze 24 fok, de nézzük, hogy alakul az előttünk álló hét. Holnaptól sokkal melegebb időjárásban lesz részünk, kedden 30-31 fokot várhatunk a legmelegebb órákban is, szerdán 34-35, csütörtökön pénteken 36-38, szombaton vasárnap 39 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és még holnap lehetnek fölöttünk felhők, elszórtan eső is érkezhet, de a hét hátralévő részében perzselő napsütés jellemzi majd a hetünket. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, itt két sáv járható, csak is torlódik a forgalom a Tököli út, Rákóczi út útvonalon. A 10. kerületben pedig a Pongrácz út és a Salgó-Tarjáni utca közelében egy rövid szakaszon fakidőlés miatt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, de baleset nehezíti a haladást a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcában is, a Korányi Sándor utca közelében. Lássuk, mi a helyzet

0: Intercity-k, a keleti Pride-varról indulnak és oda is érkeznek. Pótobuszok közlekednek augusztus végéig Gyöngyös és Vámosgyőr között, ugyancsak pályakarbantartás miatt, viszont hallásra.
1: A MÁV Inform ügyeletesének Pejper Károlynak köszönjük szépen az összefoglalót, jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és egy percig sem pihenünk, hiszen folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér Önökre, akár a Szigetre. Az óránk pedig indul Bruno Mars dalával.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Lacey Abrams dala szólt, ez volt a That's a True itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután is, hogyha naptárra néztek, akkor szerintem önöknek is ugyanígy elkerekedett a szemük, mint nekem, hogy ezen a héten, hétvégén már augusztus lesz. Bizony, bizony, a nyár második hónapja hip-hop tovaröppent. Viszont, hogy jól indítsuk a nyár utolsó hónapját, ajánlom szombaton vegyék az irányt a Magyar Zeneháza felé, hiszen a szabadtéri színpadon most szombaton is lesz egy fantasztikus előadás. A játékos kedveket és a mosolyokat kell magunkkal vinni, hiszen kalandorként lehetünk részesei Bolba Éva és a Jesterlánc Irány a természet című műsorának. Ez egy különleges zenei utazás lesz, ahol együtt fedezhetjük fel a természet hangjait és ritmusait, megismerkedhetünk a kedves zöld sapkás mohamanókkal és a csigával, aki suhan, mint a nyíl, kalandozunk az álmok világában, és felülünk a libegőre, ahonnan az egész világot belátjuk majd. Szóval nagyon klassz kis program lesz, és a legjobb, hogy ingyenes, úgyhogy remélem, hogy találkozunk majd szombaton délelőtt a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadánál. Itt a Sláger FM-en pedig pördítjük tovább a délutánunkat a B-52 dalával. Érkezik a Love Shack.

0: A latinos hangulatról Álvaro Soler gondoskodott, ez volt a La Libertad itt a Sláger FM-en, és már is megyünk tovább azzal az énekesnővel, aki színésznőként is bizonyított már. Sabrina Carpenter érkezik, aki jelenleg az Alice Csodaországban modern zenés film adaptációjára készül. Egyelőre még csak előkészítő fázisban van a film, aminek nem csak a főszereplője, de a producere is lesz, úgyhogy lesz munkája a jövőben bőven, úgyhogy kell is a koffein. Már is megyünk tovább Espresso című dalával. De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy a következő hét, illetve az előttünk álló hét nagyon meleg lesz. Még holnap hűvösebb időre számíthatunk. A legmelegebb órákban csupán 30-31 fok várható. Ez már jóval több, mint amennyit ma tapasztaltunk. Szerdától azonban meglódul a hőmérőnkben a higanyszál, és hétvégére ismét elérjük a 38-39-40 fokot. Holnap még lehetnek fölöttünk felhők, elszórtan csapadék is jöhet belőlük, és még a légmozgás olykor-olykor megélénkül, de aztán szerdától szélcsend és forróság, ez jellemzi majd a hetünket, úgyhogy kitartás mindenkinek. Nézzük, milyen helyzet az utakon. Korábban volt egy baleset a 10. kerületben a Pongrác úton, itt szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, azonban történt egy újabb baleset az Üllői úton, a Mátyás Király utcánál. Itt a 99-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a határút megállót a Blahalújza tér felé. Az autósok is, ha tudják, próbálják meg inkább elkerülni most ezt az útszakaszt. És tart a délutáni csúcs, úgyhogy erősödik a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, és lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Számítsanak arra is, hogy lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt, szintén lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert itt felújítják a vízvezetéket, valamint csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt egy hosszabb szakaszon, míg a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 9 perccel járunk 5 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, aki a hétvégén szintén kipihente magát, úgyhogy ő is újult erővel ugrik neki ennek a hétnek. Nagyon remélem, hogy önöknek is volt már lehetősége, ideje, alkalma pihenni ezen a nyáron, nyaralni, esetleg feltöltődni valami fesztiválon, de hogyha még nem, akkor érdemes fülelni és figyelni a Sláger FM-re, mert egyrészt folytatódik a koncertélmények nyara, másrészt kitölthető zenei kvízünk, akár honlapunkon, akár applikációnkon keresztül, ahol még akár egy kis nyaralást is intézhetnek maguknak, hiszen akik nekünk segítenek, azok bezsebelhetnek egy kis nyaralást, pihenést Gárdonyban, Mátrafüreden vagy éppen Siófokon. A zenei teszt ráadásul kimondottan szórakoztató. No de most a hírek előtt még meghallgatjuk Charlie és Király Linda dalát, a játszom, ahogyan lélegzem zárja az óránkat.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már. NASA ajándékba?
9: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
10: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A tercevezető szerint a legnagyobb akadályt Gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. Fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balázsi Gyula cégeinek zárt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balázsi Gyula három érdekeltsége ellen. Ezek közül a Newland Media Kft. És a Lange Event Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyanaz elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lárvatenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A legtöbb településen alig van szükség szervezetbeavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyogérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szatmár-Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Dome, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. A meteorológusok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy érkezik az újabb hőkupola, a hétvégére már nagyon-nagyon meleg időt, forróságot várhatunk, de holnap még kellemes nyári időben lesz részünk. Holnap napos gomoly felhős lesz az idő, számottevő csapadék már nem várható, legfeljebb az ország keleti felén alakulhat ki egy-egy gyenge zápor, ezek környezetében megélénkül majd a légmozgás, a reggeli 20-21 fokot pedig délután 30-31 fok követi majd, és erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre. Jönnek a közlekedési infók. Baleset nehezíti a haladást az Üllői úton, a Mátyás Király utcánál, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, illetve a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. De készüljenek arra, hogy városon kívül is van torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-as autóúti csomópont és Zsámbék térsége közt szakaszos lassulás tapasztalható, helyenként lépésben halad a forgalom. Az M5-ösön pedig Örkény térségében kátyúznak, a Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, a helyszín mögött 3 kilométeres a kocsisor. Vissza a fővárosba, lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert itt javítják a gázvezetéket, a Krisztina körúton a Vérmező út

0: Vannak dalok, amik a 80-as évek óta képesek arra, hogy felpörgessenek bennünket, és amik soha nem lesznek idejét múltak. A Dire Straits Walk of Life című slágere éppen ilyen, ezt szólt itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, ahol egy jó kis kalandra invitálnám önöket. Ugye nagyon népszerűek a kincskereső játékok, akár épületen belül, akár kívül. Hát mivel ismét jön a hőkupola, inkább most egy épületen belüli kincsvadászatot szeretnék önöknek ajánlani, ugyanis a Szépművészeti Múzeum is egy játékkal kedveskedik a családoknak idén nyáron. A legújabb múzeumpedagógiai programjukon egy izgalmas nyomozás résztvevői lehetünk, az emberrablás a képtárban, egy olyan családi játék, amely rendhagyó módon vezet végig bennünket a múzeum kiállító terein. A program egy különleges családoknak készült utazótáska köré épül, és segít nekünk egy eltűnt herceget megtalálni. A rejtély megfejtéséhez a múzeum festményei között elrejtett nyomokat kell felkutatnunk, ebben segít a táska tartalma, és hát persze a kreativitásunk és a megfigyelő képességünk, úgyhogy ezt a kalandot is nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, akármikor. Természetesen a Szépművészeti Múzeum nyitvatartási ideje alatt, itt a Sláger FM-en pedig nyitva slágertárunk, már is érkezik a Halott pénz és a gyerekek, előtte azonban Damiano Davidtől szól a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb

George Ezra dalszólt, ez volt az Anyone For You itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy kész közelben vannak a telefonok, mert érkezik egy More Chiba dal, Rome Wasn't Built In A Day. A More Chiba pedig fellép a szigeten, éppen a nulladik napon, azon a napon, amikor a Fate lesz is, illetve Korda György és Balázs Klári is koncertezik. Aki szeretne ott lenni ezen a napon, az most telefonáljon, és legyen harmadik 06 30 30 30 95 8 a számunk.

Marci Badalaszolt itt a Sláger FM-en, és hát az a helyzet, hogy a harmadik telefonálóra még mindig várok, mert ugye többször előfordult már, hogy picit türelmetlenebbek a hallgatóink, és amíg az első és második telefonálónak elmondom, hogy ők az első és második telefonáló voltak, addig a harmadik telefonáló egyszerűen feladja. Szóval most lehet gyorsan csörögni, hogyha szeretnének ott lenni a Sziget nulladik napján 06 30 30 30 95 8, amíg tárcsáznak bennünket, addig mi megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és meghallgatjuk Lloyd dalát, és jó, majd a

0: No de most nézzük az időjárásunk alakulását. Tartós melegedés kezdődik, csapadékra a következő napokban nincs kilátás. Száraz, napsütéses és kimondottan forró napok jönnek. A hét második felében 35 fok fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Holnap már felszakadozik a felhőzet, 20-21 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Szerdán viszont már kellenek a legyezők, hiszen akkor 34-35 fokot várhatunk. Rekkenő lesz a hőség és alig lesz majd felhő fölöttünk az égen. Lélekben készüljünk erre. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék térsége közt, vagyis a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, helyenként csupán lépésben halad a forgalom. A fővárosban is tart a délutáni csúcs, így lassú a haladás a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és sokan hajtanak az M3-as autópálya kivezető szakaszán és a Szerencs utcához közeledve. Figyeljenek arra is, hogy tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat, a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca közt, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, de a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A második kerületben pedig a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt szakaszosan lezárták a fél útpályát, itt a változó irány áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Figyeljenek ezekre a változásokra és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: változatosan, benne pedig Harry Styles énekelt nekünk, ez volt As It Was című dala, és nemrég meghallgattuk a Morchiba Rome Wasn't Built in a Day című dalát. Azonnal kiderül, hogy ki volt a harmadik telefonáló, hiszen itt van velem a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Halló, harmadik vagyok?
0: Igen!
1: Komolyan!
0: Kivel beszélek?
1: Lászlóval.
0: László! Szigetre szeretne menni, vagy Morchiba rajongó?
1: Morchiba rajongó vagyok.
0: Ennek nagyon-nagyon örülök, ugye, hogy nulladik napon fognak föllépni. Elárulja nekem, hogy honnan hív bennünket?
1: Én Budapestről.
0: És László, tegeződhetünk?
1: Természetesen.
0: Sokkal könnyebb így beszélgetni, oké. Voltál már a szigeten?
1: Igen, nagyon-nagyon régen.
0: És mi tetszett akkor a legjobban? Mi fogott meg a legjobban? Mi volt a legnagyobb élmény?
1: Nekem az atmoszférája. Nagyon jól éreztem magam, ott egész nap, egy napra mentünk csak. Ha jól emlékszem, akkor talán Cooks koncerten voltam a Stand után, ami nagyon tetszett, de hogy az egész szuper volt.
0: Wow, most pedig mennél Morchibára. Na jó, akkor hogyha rajongó vagy, akkor biztosan tudod, hogy milyen nemzetiségű a Morchiba.
1: Brit.
0: Igen. Ennyi?
1: Egy
0: jegyed már van. Nézzük meg, lesz a második. Ugye van egy olyan műsorunk, ami csütörtökönként jelentkezik esténként itt a Sláger FM-en, de podcast formájában is elérhető, akár applikációnkban. Ez a Benned Élek, illetve van egy testvér műsora, a Lélek Közösség. A kérdés az, hogy ki a műsorvezetője ennek a két műsornak. Benned Élek és Lélek Közösség.
1: Peller Maria, ha jó. Igen, Peller Maria.
0: Így van! László, gratulálok! Tiéd két darab jegy, egy páros belépőjegy a Sziget Fesztivál nulladik napjára, augusztus 10-ére a Morchiba nagyszínpados koncertjére, amikor is a Faithless és Korda György és Balázs Klári is bulit csinál nekünk a Szigeten, úgyhogy érezd magad nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kivel mész?
1: A feleségemmel.
0: Nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindkettőtöknek. Nagyon köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszi szépen. Hello.
0: Szia-szia. Fergeteges lesz ez a nulladik nap a Szigeten, mint ahogy fergeteges a játékunk is, ami folytatódik tovább, a koncertélmények nyara egész nyáron tart itt a Sláger FM, és ha már fesztivál, akkor menjünk tovább egy igazi fesztivál dallal. A Magna Cum Laude érkezik, és a Színezd újra. Minden.

0: Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
4: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, ourfestival.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Rekordot döntött a Pannon Egyetem, 15 éve nem kezdett ennyi új hallgató. Villanypásztorral védik a mocsári teknősök fészkeit a Kisbalatonnál. Vasárnapig tart a 35. művészetek völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre. Szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csak nem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhásház bontása Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. A város arra kéri a közlekedőket, hogy a 4 napos munkavégzés idején fokozott figyelemmel haladjanak az érintett környéken. Villanypásztorral óvják a mocsári teknősök tojásrakó helyeit a Kisbalaton térségében. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság a faj fenntartása érdekében aktív fészekvédelmi programot indított, hogy megakadályozza a ragadozók pusztítását. A rókák, borzok, vaddisznók és egyes madarak gyakran kifosztják a frissen lerakott teknős tojásokat, veszélyeztetve az éves szaporulatot. A villanypásztor hatékony védelmet nyújt a nagyobb emlős ragadozók ellen, miközben nem zavarja a teknősök természetes életmódját. A szakemberek emellett a szőrmés és szárnyas ragadozók célzott gyérítésével is segítik a hazai állomány megőrzését. Augusztus 21-e és 23-a között ismét megrendezik a Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. A Pannonhalmi Főapátság 22. alkalommal adott hont a hagyományos művészeti eseménynek, melynek idei témája az iskola. A fesztivál házigazdája Málcsai Pál, a zenei programokat pedig Keller András művészeti vezetésével állították össze. A koncerteken Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurták György művei csendülnek fel. Az irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos lesz, de kiállítások, színházi programok és spirituális események is várják a látogatókat. A rendezvény különlegessége, hogy a zene, az irodalom, a képzőművészet és a bencés hagyományok találkoznak a történelmi főapátság falai között. Elkezdődött a 35. művészetek völgye, Magyarország egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja. Vasárnapig Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden várja a látogatókat, több mint 4200 programmal. A jubileumi rendezvényen koncertek, színházi előadások, irodalmi programok, kiállítások és családi események között válogathatnak a résztvevők. A fellépők között ott lesz mások mellett José González, Jude Law, a Carson Coma, Kont Zsuzsa és a Queen Bee is. A 35. évfordulóra különleges produkciókkal, új helyszínekkel és megújuló programokkal készültek a szervezők. Egy hét alatt csaknem 6 fokot hűlt a Balaton vize, még múlt hétvégén 26,6, szombaton már csak 20,8 fokos volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint azonban ezen a héten a kánikulában ismét gyors melegedés várható a tóban.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Teljesen kiderült az ég Budapest felett, és a hőmérséklet is emelkedett egy kicsit. Most 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap is ilyen derült időre számíthatunk, mint amilyen most van, egész nap, de holnap még visszafokott lesz a felmelegedés. Reggel 20-21 fok várható, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Élvezzük ki a holnapi még hideg frontos időjárás, mert aztán szerdától ismét intenzív melegedés kezd. És már szerdán 34-35 fok lehet odakint, csütörtökön 36-37, pénteken 37-38, szombaton vasárnap pedig 38 és 40 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, szóval nagyon melegünk lesz ezen a héten. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Jelenleg a Szent István körúton csak egy sáv járható veszélytelenítés miatt a Margit híd felé a Jászai-Mari tér előtt. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Margit hídon Buda felé, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől szinte csak lépésben halad a forgalom. Városon kívül pedig az M0-áson volt egy baleset, több jármű ütközött össze az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban Ecser térségében. A baleset miatt a 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot, az érintett szakaszon torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Vissza a fővárosba, a 23. kerületben a Szent László úton az Újtelepi út közelében lezárták a félútpályát elektromos közműépítés miatt, a 2. kerületben pedig lezárták a Fillér utcában a félútpályát az Ezredes utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket, és szintén vízvezeték javítás miatt a 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Erre jött a kívánság műsor, de tessék továbbra is nagyon

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Cheryl Cole dal, az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en, és ez a kívánságműsor, amikor önök dönthetnek arról, hogy milyen dalok forogjanak. Én pedig a dalok mellé hozok egy programajánlatot. Ugye július utolsó hete van, és minden hónap utolsó keddjén, így tehát holnap is, az Ákom Bákom csoport báb előadását nézhetjük meg a Gazdagréti Közösségi Házban. Az amfiteátrumi mesék ez alkalommal a Kiskondás történetével vár bennünket. Ugye a történetet ismerjük, egy ügyetlennek tartott legény elindul szerencsét próbálni, hogy feleségül vehesse a mindent látó királylányt, hogy kiállja-e a próbákat és elnyeri-e végül a jutalmat, azt kiderül, hogyha holnap délután megnézzük ezt az előadást. Várják sok szeretettel, persze elsősorban a gyerkőcöket a Mini Szabadtéri Színházban. A rendezvény természetesen, mint mindig ez alkalommal is ingyenes lesz, és holnap délután, illetve este fél hétkor kezdődik majd. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább az önök kéréseivel. Angélának üzenem, hogy jó nyaralást neki és családjának, és küldöm neki a Jó Barátok zenéjét. Ezt Rita írta nekünk, úgyhogy The Rembrandts-tól érkezik már is az I'll Be There For You. És hello, Kata, Csaba vagyok, és egy Laura Branigan számot küldök a feleségemnek, Panninak, és üzenem neki, még 30 együtt töltött év után is imádom. De jó ilyet olvasni! 30 együtt töltött év, hasonló boldog, legalább 30 évet kívánunk nektek, aztán majd meghosszabbítjuk. Érkezik Laura Branigan-től a Self Control.

0: Ez volt a Bagosi Brothers Company dala a lámpás, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, Ortutai Dóri pedig fesztivál hangulatban érkezett. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Itt vagyok, nagyon jó koncertek voltak a fesztiválon.
0: Volt Bagosi is?
1: Hogyne, hát ő alap együttesre. Igen, volt Halott Pénz, nagyon sok olyan együttes volt. Pontosan, akik nálunk is nap mint nap szólnak. Nagyon jók voltak. Nagyon
0: jó. De jól érezhetted magad.
1: Hát, klassz volt. De hoztam ám sztáros hírt most.
0: Mesélj!
1: Hogy nem maradjunk sztárok nélkül. Óriási adatvédelmi botrány rázta meg Hollywoodot, ugyanis sztárok tucatjainak telefonszámai szivárogtak ki úgy, hogy egy filmfesztiválnak a kontakt listájába szereplő neveket, hogy nem megszerezték az adatlopók, hogy mondják ezt?
0: Azt
1: most hirtelen eszembe.
0: Adatlopó, ez így jó.
1: Hekkerek, igen.
0: Jobban tetszik. Szerintem jobb az adatlopó. Adatlopó tökkel járnak adatot lopni.
1: És olyan neveknek az adatai szivárogtak ki, mint például Morgan Freeman, Michael Douglas, Rami Malek, Sharon Stone, George Lucas, Danny Boyle. Szóval olyan nevek, hogy elképesztő. Most azon gondolkodtam, bocsáss meg.
0: Kit hívnál föl?
1: Igen. Hogy
0: kinek
1: a telefonszámának örülnék én? Kit mernék így föl? Hello, how are you? It's Dora. Fogalma nem lett, de mindig nem tudom, hogy kinek a számának örülnék egyébként. Nem tudom.
0: Én Morgan Freeman-nel szívesen beszélgetnék.
1: Nem,
0: hát, vagy a magyar hangjával.
1: Igen, nem lenne rossz. Szóval, igen. Na, a szegény kémek így jártak, hát Magyarországon is van ilyen, de hát egyre inkább próbálnak elejét venni ezeknek a dolgoknak, hát ezen dolgoznak a szakemberek, hogy ne tudjanak adatok kiszivárogni.
0: Ez azért ijesztő. Mi telefonszámunk is kiszivárgott, és nagyon sok SMS érkezik, úgyhogy téged várunk tovább. Várunk 7-kor ismét a friss információkkal.
1: Jövök.
0: Én pedig a 0630303095-8-ra, akkor várom az SMS-eket. Sziasztok, egy Dua Lipa számot kérnék, aláírásnok nélkül jött az üzenet, de a Training Season már is forog.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok nekünk. Egészen kellemes most az idő, odakint a szél is, mintha kezdene elcsitulni. 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap reggel 20-21 fokban indítjuk a napunkat, és gyönyörű napsütés vár ránk egész nap. Délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Térségünkben nem jön csapadék, és a szél sem fog bennünket hűteni. Szerdától pedig készüljünk megint rekkenő hőségre. Akkor kezdődik ugyanis a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akár a 34-35 fokot is elérheti majd. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Több jármű karambolozott az M0-ás autóúton az M5-ös felé vezető oldalon, a keleti szektorban Ecser térségében. A baleset miatt a 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot, az érintett szakaszon torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske közelében személyautó kamionnal ütközött a 34-es kilométernél. Itt lezárták a külső sávot, 2-3 kilométer a torlódás. Az M3-ason pedig Vásárosnamény felé a 77-es jelű Gyöngyös kelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött össze, a belső sávban halad a forgalom, itt is 1-2 kilométer a torlódás. A fővárosban még lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, a Margit körúton és a Széll Kálmán tér környékén, de ezt leszámítva egészen jól járható már a főváros. Viszont arra figyeljenek, hogy szakaszosan lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt, itt a változó irányú áthaladást jelző lámpa szabályoz, és egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A Labus Dalaszolt, ez volt a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en, ez pedig továbbra is a kívánság műsor, és biztos vagyok benne, hogy már a hétvégén is nagyon sokan megnézték a Magyarország állatai fotókiállítást, hiszen a Városligeti promenádon egy fotótanösvény vezet végig bennünket, és mutatja be nekünk Magyarország csodálatos állatvilágát. A Magyarország 365 kiállítás megújult tematikával a madarak, szarvasok, kis szörm és jószágok is meg annyi kedves állatka birodalmába röpít bennünket. Hazánk erdei, barlangjai, pusztái és vizei sok-sok érdekes élőlényt rejtenek. Vannak köztük parányiak és óriások, rejtőzködők és feltűnők, csendesek és dallamosak, de mind arra várnak, hogy jobban megismerjük őket. Ezen a tanösvényen végig sétálva erre nyílik lehetőségünk. Ez a kiállítás egészen december 8-áig vár bennünket. Én pedig 8-ig várom a kívánságokat, addig tart a kívánság műsor. Sziasztok, én egy blahalúziára számot szeretnék kérni, ha lehet. Aláírás nélkül érkezett ez az üzenet, és hát úgy látszik, ma ilyen névtelen napot tartunk, de én kiválasztottam a Ha élni felejtek című blahalúziána dalt, és már is érkezik. Gréti pedig azt írja, az anyukáját szeretné felvidítani Kim Wilde You Came című dalával. Remélem, hogy sikerül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és itt a Kívánság műsorban már is a friss információkat fogjuk meghallgatni, de előtte még egy dalt lejátszom önöknek, Márti kívánságát teljesítve, aki a barátnőjének, Anikónak és férjének, Zolinak kíván csodás szabadságon töltött hetet az Embertelen dal új verziójával, úgyhogy Geszti Pétertől érkezik már is ez az LGT feldolgozás, még Ortutai Dóri hírei előtt.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 22 milliárd forint jut a kis települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsfai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés és tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellé használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 1817-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől a Biatorvágyi katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt, családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitó filmjeként debütál a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a Vivi Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nos, aki szereti a meleget, a hőséget, annak igencsak kedvez a hét időjárása, aki viszont a hűvösebb időt pártolja, hát az nehezen fogja viselni ezt a hetet. Tartós melegedés kezdődik ugyanis, csapadékra pedig nincs kilátás. Száraz napsütéses napok jönnek, a hőmérséklet pedig egyre emelkedik. A hét második felében a 35 fokot is átlépjük majd. A kánikulát holnap még talán annyira nem fogjuk érezni, hiszen még akkor érződik egy kicsit a hidegfront hatása, 30-31 fokig emelkedik csupán a hőmérséklet, szerdán azonban már akár 34-35 fok is lehet, még hétvégére a 38-39-40 fok sincs kizárva. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még a Rákóczi úton, Károly körúton, az Asztória felé, Margit körúton, a Szélkámán tér környékén élénk a forgalom, de ezt leszámítva egészen jól járható a város, és ha minden igaz, az M0-áson is megoldódott a helyzet, ugye korábban itt is volt egy baleset Ecser térségében. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, erre figyeljenek, és arra is, hogy a 226-os autóbusz emiatt a lezárás miatt terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt, és tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat, a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, a hídra a Lehner-Ödön fasor felől lehet felhajtani. És figyeljünk arra is, hogy mától lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt, a Bali Sándor utcát pedig azért zárták le a 11. kerületben, mert felújítják a vízvezetéket. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában Enikő kérése teljesül, aki a Margaret Island egyik számát kéri, hát én kiválasztottam a Veled minden című dalt, remélem jó lesz. Kata pedig azt írja, hogy Michael Bublétól játsz valamit, kérlek, legyen az a Haven't Met You Yet.

Az Aha-tól szólt a Take Me itt a Sláger FM-en, és röpített vissza bennünket egy kicsit a régmúltban, 80-as években egészen pontosan. 0630303095, hova repüljünk legközelebb? Maradjunk a 80-as, 90-es éveknél, vagy jöjjön egy újabb dal? Pörgős legyen, vagy lassabb, esetleg valami romantikus, vagy inkább bulis, nyári hangulatú? Önök döntenek, hiszen ez továbbra is a kívánság műsor, még ebben az órában szeretném teljesíteni a kívánságokat, viszont mielőtt tovább mennénk, gondoljunk egy kicsit a korgó gyomrokra is. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton rendezik a Zsámboki Lecsó Fesztivált, mert hogy nincsen nyár lecsó nélkül, és nincsen lecsó nyár nélkül. A nyári szezon egyik legkedveltebb programja ez Zsámbokon. A hagyományőrző rendezvényen a helyben termesztett paprikájé a főszerep. Természetesen lesz itt lecsófőző verseny, szombaton már kora reggel megrakják a tüzet a bográcsok alatt, de pénteken sportprogramokkal kezdődik a rendezvény gyermekfoci versennyel. Aztán jön a harmadik Lecsó Fesztivál térségi labdarúgó torna, majd a Zsámboki Teátrumban a Félreértések háza című előadást nézhetjük meg. Aztán szombaton lesz itt a gyerekeknek mese előadás, tánc, zene és sport minden mennyiségben, valamint lesz egzotikus és kisállat bemutató is. Este Kriszt Rudi, majd Irigy Hónai Mirigy koncert, úgyhogy pazarnak ígérkezik a hétvége ezen a Pest vármegyei településen. Irány hát Zsámbok pénteken és szombaton. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, milyen kérések futottak be. Szia Kata, barnahajú virágkontyos Brigittának küldök egy szép számot, üzenem, míg mindig várok a válaszodra, leszel a feleségem? Jócó írta nekünk ezt az üzenetet. Hú, nagyon szeretném, hogy a Brigitta válaszolna Jócónak, akár rajtunk keresztül, és hát remélem egy nagybetűs igen lesz majd a válasza. Benzön Bundala, Beautiful Things már is nektek szól. Előtte viszont Saci kérését teljesítem, aki Beának szeretni küldeni Ricky Martin Maria című dalát, így hát ezzel megyünk tovább. Weppa!

0: need these beautiful things that I've...
1: Ez volt Benson Boone slágere, a Beautiful Things itt a Sláger FM-en. A kívánság műsorban pedig már is repülünk tovább Ákos kérésével. Kedves Kata, a kislányomnak Hédinek szeretném, ha lejátszanátok Camila Cabello Dangoját című dalát, mert ez a kedvence. Hát akkor Hédinek szól már is a dal. Ivet pedig azt írja, sziasztok, én éppen csomagolok, szerdán indulunk Rodoszra. A ruha válogatás mellé kérném az Irima fiától a Volt egy álmom című dalt, mert régi álmom volt ez a rodoszi nyaralás. Hát érezd magad nagyon-nagyon jól. A ruhák válogatását pedig, hát nem is tudom, ne vidd túlzásba, inkább csak fürdőruhákat válogass, a dal pedig már is szól neked. Volt egy

0: Itt a Sláger FM-en nézzük, hogy alakul az időjárásunk holnapra. Országszerte felszakadozik a felhőzet, mindenhol napos időre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél még helyenként lehet élénk, ez talán hűt majd egy kicsit bennünket. A hőmérséklet pedig reggel 20-21, délután pedig 30-31 fok körül alakul majd. És szerdán is túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a délutáni órákban pedig 34-35 fok lehet. Csütörtök pedig már 36-38 fokot ígérnek. Nézzük, hogy alakul a forgalom. Városon kívül az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 77-es jelű Gyöngyös kelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött össze, ezért lezárták a külső sávot, a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Jelenleg 1-2 kilométer a torlódás, 10-15 perccel hosszabb menetidőre számítson, aki erre hajt. A fővárosban pedig még a Rákóczi úton, a Károly körúton tartja magát a délutáni csúcs, és a Széll Kálmán tér környékén is intenzívebb forgalom tapasztalható, de ezt leszámítva jól járható a város. Arra figyeljünk, hogy lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihályi út felé, mert javítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton az Újtelep út közelében lezárták a félútpályát elektromos közműépítés miatt, és tart a vízvezeték javítása a 11. kerületben a Neszmélyi úton, úgyhogy itt is nehézkesebb a haladás, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: I'm alone, yeah.

Az R.E.M. dala szólt, ez volt a Losing My Religion itt a Sláger FM-en, és már is menekülőre fogjuk, mert hogy a hőség elől muszáj bemenekülnünk valamilyen jól hűtött helységbe, például egy kiállítótérben, legyen az akár egy múzeumban, akár a Lurdi házban. Ugye sokak örömére tért vissza a kocka kiállítás a Lurdi házban, amely egészen szeptember 13-áig látható itt, és hát hogyha melegebbre fordul az idő, akkor ide bemenekülhetünk a forróság elől. A 10 milliónál is több Lego elem felhasználásával készült sok száz modell között 5 kiemelt darab van, többek között egy 2 méter magas dinoszaurusz, sőt, az Empire State Building 4 méteres makettje is látható itt, és hát a világ legnagyobb legókockákból épített korallzátonya és egy autórekonstrukció is helyet kapott a mostani kiállításon. Ezen kívül bejárhatjuk akár a Star Wars termet, a mesék világát, vagy éppen a filmek zónáját, ahol híres filmszereplők elevenednek meg, természetesen szintén legóból, az élményt pedig egy játékzóna teszi teljessé, úgyhogy ide mindenképpen látogassanak el még ezen a nyáron. Ahogy említettem, szeptember 13-áig látható a kocka kiállítás. Itt a Sláger FM-en pedig már nem tart sokáig a kívánság műsor. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Dóri vagyok, és páromnak, Kristófnak szeretném küldeni Zola Sehova se passzolok című számát, mert ez a dal olyan, mintha róla szólna. Sokan érzik magukének ezt a számot. Oké, már is Zola énekel.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és jön az utolsó kívánság, hiszen mindjárt vége a kívánság műsornak. 0630303095-8-as SMS számunkra rengeteg üzenet érkezett, és hát ugye tudják, hogy nem csak a kívánság műsorban szólhatnak bele abba, hogy mi szóljon, de akár a zenei kvízünk kitöltésével is. Ráadásul, hogyha segítenek nekünk, hogy milyen dalokat játszunk, saját maguknak is intézhetnek egy kis nyaralást, hiszen a zenei kvíz kitöltői közt gazdára talál egy gárdonyi, egy mátrafüredi és egy siófoki nyaralás. Köszönjük szépen ezúton is a segítségüket, és köszönöm a sok-sok üzenetet, már csak egy kívánságra van időnk, úgyhogy holnap innen fogjuk folytatni, ezt a dalt pedig Attila választotta, ő ezt írja. Szia Kata, Ildikónak üzenem, hogy köszönöm a sok nevetést, és küldöm neki a Kovalszki meg a Vega, amilyen hülye vagy című számát. Ez zárja hát a kívánság műsorunkat.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján. A Sláger

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt? Hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre? Aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után...

0: Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Things készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kék Szalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilla Füred bizonyult a legjobbnak. A Kék Szalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat, a sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ahogy leszáll az este, kezdődik a bál az Operaházban. Erről szólt a Kft. Dala, itt a Sláger FM-en. És hát az égen is áll majd a bál, igaz, nem napnyugta után, hanem kevéssel napnyugta előtt, majd augusztus közepetájt, mert hogy szinte napra pontosan 27 évvel azután, hogy legutóbb volt látható teljes napfogyatkozás Magyarországról 1999-ben, ugye augusztus 11-én, idén augusztus 12-én újabb napfogyatkozásban gyönyörködhetünk majd. Igaz, az élmény a maga tökéletességében hazánk területéről nem lesz látható, de azért mi is érzékeljük majd, ahogy eltakarja a hold a napot, de itt nálunk csak részleges lesz a napfogyatkozás. Közvetlenül napnyugta előtt Budapesten 19 óra 56 perckor nagyjából 56%-os fedéssel lesz megfigyelhető a jelenség, viszont hogyha 3 hét múlva éppen Izland nyugati partjain járnak, vagy Észak-Spanyolországban, vagy a Balár-szigeteken, akkor láthatják ezt a ritka égi jelenséget. Hazánkból egyébként teljes napfogyatkozás a maga teljességében 2081. szeptemberében lesz majd legközelebb megfigyelhető. De így is gyönyörű lesz, de vigyázzanak, csak speciális szemüveggel szabad ilyenkor a napot figyelni. Itt a Sláger FM-en pedig nem kell speciális hallás ahhoz, hogy felismerjük, hogy Zséda énekel, nekünk már is Motel című dalával megyünk tovább.

0: Freddy naplója szólt itt a Sláger FM-en, és a ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora 10 órakor, a ma esti vendég pedig Padma Sri lesz, aki Budapesten és Dunakeszin dolgozik azokkal, akik közelebb szeretnének kerülni önmagukhoz, kapcsolataikhoz és saját örömükhöz. Picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: De tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
2: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
2: Így van.
1: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
2: Így van.
1: Spiritualitás felé?
2: Igen, a spiritualitás felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
1: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide, oda, amoda, és keresi.
1: Engem is hallottam ezt a kifejezést.
2: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre. Aha. A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
1: De voltak máshol is? Előtt?
2: Persze, akár lehet.
1: Tehát akkor
2: van.
1: Az nem egy ördögtől való dolog, nem. Hogy keressük a...
2: Nem, ez természetes. Önmagunkat.
1: Keresünk? Önmagunkat, aha.
2: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
1: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem. Vagy ez nem önáltatás?
2: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok, aha, amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
1: Szóval semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, vagy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
2: Ez így
1: a
2: van. Ez így van.
1: Aztán ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
2: Így van.
1: No, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem értek a mikrofonok, például a neved is. Kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padma Sri. Mióta ez a neved?
2: Meg 27 ez honnan éves korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt, aha, nem mondjuk meg a hallgatóknak, hogy mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
1: tehát van jelentése?
2: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Sri az pedig egy isteni minőség, egy istennői minőség, tehát így egyben a Padma Sri az egy isteni lótusz jelentése.
1: No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
2: Titoktartás.
1: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amiben megkeresnek, az oké, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb betegsége?
2: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet, és intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadul. önmagukkal, ugye? Vagy ez?
2: Akár ezt akár is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
2: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk
1: meg.
2: Hát,
1: de azt nem mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
2: Nem, ez mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És az segít ezt lebontani?
2: Igen, igen.
1: Mi a tapasztalat, általában mennyit kell dolgozni ezen? Vagy az ember függő?
2: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
0: Hú, én nagyon kíváncsi vagyok a teljes beszélgetésre, hallgassák meg önök is 10 óra után, itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban. Esmiller András vendége tehát, Padmasri lesz, itt a Sláger FM-en pedig az emberek dala érkezik, a Forog a Föld.

0: Ez volt Móri Enikőtől a késő már, és hogyha önök is úgy érzik, hogy késő már, és lassan lefeküdnének, akkor mielőtt nyugovóra térnek, mindenképpen húzzák fel az órát reggel 6-ra, akkor kezdődik majd a Sláger reggel, amelyben ma több izgalmas, érdekes témával is foglalkozott Pordán Petra és Somogyi Zoli, és műsorvezető társuk Bebe, többek között a mingliséggel kapcsolatban is megkérdezték hallgatóink véleményét. Ugye a mingliség a párkapcsolatnak az a fajtája, amikor a pár együtt van, de külön él. Hogy erről mit gondolnak önök, vagy éppen Petra, Zoli vagy Bebe, az már is kiderül.
1: Vonalban Mogyi, aki abszolút mingli párti.
2: Jó reggel!
3: Jó reggel!
1: Halljátok, egy csajról van szó. Jó reggel!
2: Figyelj, Mogyikám, az első és legfontosabb kérdés, Évi nevű hallgatónk azt írja, hogy szerinte a mingliség csak a pasiknál működne jól, mert a nőket kihasználnák. Ez igaz? Érzed úgy, hogy kihasználnak?
3: Nem, egyébként nem. Én több okból is fontosnak tartom ezt a fajta párkapcsolatot. Uh-huh. Az egyik pedig az, hogy így a mai világban még a legmodernebb heteroszexuális párkapcsolatok is beleesnek ezekbe a tradicionális szerepekbe, és szerintem manapság egy nő, ha hazamegy jobb esetben 8 órás munkaidős munkából, akkor lehet, hogy nem feltétlenül azt szeretné csinálni, hogy ott mosson, főzzön, takarítson valakire.
2: Mondd.
3: Ja, igen, hogy hát, hogy ezekből szerintem így kialakulhatnak ugye konfliktusok is, meg ilyesmi, és így ebben a formában én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobbat tudunk adni a partnerünknek is. Uh-huh. És akkor így elkerüljük azt a problémát, hogy egy idő után ellenségekké válunk, mert csak piszkáljuk egymást egyfolytában otthon.
2: Rossz tapasztalatod volt egyébként, mielőtt a mingliséget választottad? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy én 14 éve élek ugyanazzal a férfival, abból 11 év házasság, és nincs ilyen, hál' Istennek, ilyen elköteleződés, hogy most nekem mosni, főzni, takarítani kell, mert tudja, hogy én is dolgozom ilyen 8-10 órákat valamikor naponta, és nincs ilyen elvárás.
3: Igen, egyébként vannak ilyen tapasztalataim, de azért nem mondanám, szerintem lehet, hogy a nagy átlagban előfordul ez, és akkor vannak ezek a gyöngyszem kapcsolatok, ahol nem.
2: Igen. Mondjuk ezt tapasztaltad, igen, akkor értem, hogy így döntöttél, abszolút. Tehát ki mit tapasztal, azt szerint éli az életét, ez tiszta sor.
3: Igen, meg a másik fő indok az, hogy szerintem már sokan voltunk olyan helyzetben, hogy egy kapcsolatban kiszolgáltatottá váltunk, és lehet, hogy tovább szeretett volna lépni valaki, de mit tudom, anyagi vagy akármilyen lakhatási okokból nem tudta ezt megtenni.
2: Igen.
3: És akkor ugye ezek a problémák így elkerülhetők.
2: És boldog vagy így?
3: Hát igazából... Boldog, igen, azt kell, hogy mondjam.
1: Nem volt annyira meggyőző.
2: Tehát, hogyha találnál ezt... egy olyan pasit, aki mondjuk modern gondolkodású lenne, meghagyná az életteredet, de tudnátok együtt élni, úgyhogy együtt is éltek, akkor azt választanád inkább?
3: Hát lehetséges, meg én nem feltétlenül ilyen fekete-fehéren látom a dolgokat, meg nem feltétlenül örökké ez az igényem.
2: Csak most.
3: Lehet, hogy időskoromra már szuper lenne egy erdőszéli faházba összeköltözni valakivel.
2: Zoli is most mingliként él, és van egy erdőszéli faháza.
1: Igen, tehát hogy ezt a Bebének még nem mondtam, Petra, tudja, hogy nekem volt ilyen, akkor utálom a címkézés, de akkor nevezzük mingli kapcsolatnak. Szerintem az első és legfontosabb leszögez, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökre így ragadsz, de hogy én azt gondolom, hogy valahol ott van a határa, amikor az a fajta, én azt látom, hogy vagy magam tekintetben, hogy akkor változik ez meg, ha egy olyan elköteleződés lép a kép, hogy mondjuk gyermeket szeretnénk. Az nyilván nem lehet így. Tehát így nem lehet gyereket. Szerintem. És egyébként itt föltenném kérdés, és az jobb. Tehát hogy én azt gondolom, hogy bármilyen kapcsolatban az őszinteség, és például a mingliségben pont azt tetszik, hogy ez egy őszinte, tehát nem játsszuk el, hogy jaj, de mi mindig együtt akarunk, hanem ki tudod mondani azt, hogy figyelj, én is azért össze-vissza, tehát én sem napi 8 órát dolgozom, hanem ha kell éjszaka, persze, ha kell hétvégén. Hogyha a másik is ilyen, akkor sokkal könnyebb össze lehet ezt idomítani, és nincs az, hogy most ez van, vagy most az van, vagy nekit kell lenni.
4: De én azt gondolom, hogy az őszinteségnek mindig alapnak kéne lenni, tehát hogy nem kéne, hogy erről beszélgessünk.
1: De ehhez képest sokan élnek társas magányban.
2: Így
1: tehát
2: van.
1: Azért azt látjuk, azt ne arra, úgyhogy összeköltöznek, kifelé játsszák a barátok fel is, hogy jaj, minden szép, minden jó, és közben tudod, hogy nem, mert belülről meg rohad az egész.
2: Most
4: az a cím, hogy ketten egyedül.
1: És ott most másik kérdés, hogy akkor miért nem mennek szét, de azért mert ragaszkodnak hozzá, de közben meg legyen
4: az
1: ez. Szerintem akkor tisztább.
4: Az a kapcsolatfüggőség egy
1: De hogy akkor tisztább egy mingliség, még mindig.
2: De srácok, miért nem? Tehát miért fogadják el azt az emberek, hogyha mondjuk együtt élsz valakivel, és mondjuk nem tudom, mindenki megy a szélrózsa minden irányába, a megcsalást, mint hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk jó, akkor ők olyan házasságban élnek, érted, hogy tehát hogy itt is
4: a nyitott házasság. házasságról.
2: Igen,
4: gondolsz?
2: Tehát hogy az is tök fura, hogy egyes emberek teljesen normálisan, jó, hát megcsalta, jó, hát megbocsátjuk, de a másikat meg lenézik azért, mert mondjuk ők meg nyitott házasságban élnek. Ez sem értem.
1: Szerintem senkinek senkit nem kell lenézni. Köszönöm. Mindenki úgy él, ahol ő, ahogy ő boldog. Én csak azt mondom, hogy akkor, hogyha én nekem jó a minglisség, akkor azt ne nézzék furán, mert semmivel nem furább, vagy nem, mint az, amikor valakik együtt élnek, de közben fűvelfával ide-oda.
2: Igen, és mindenki tudja.
4: Vagy abszolút igazad igen, van, tehát vagy ez semmi probléma. Én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen. Legalábbis én olvasottam, hogy csak egy picit
1: fura. De azt értem, fura. Persze, hogy fura.
4: De elfogadom, tehát hogy tök jó.
1: Mert nyilván, mindenkinek fura az, amit ő nem úgy élne.
2: Amit nem ismer, igen.
1: Ja.
2: Meg mondja, annyira jó, amiket mondasz tényleg, tehát hogy te miért döntöttél így. Egyébként azt megkérdezhetjük, hogy te mennyi idős vagy?
3: Én 38 éves vagyok.
2: Az igen, egy 38 éves fiatal csajnak, ez még egy teljesen jó.
1: Még egy praktikus szempont jut eszembe, amit amikor így ismerősöke vagy amikor minglisikbe voltam, hogy te például el tudod azt képzelni, hogy valaki beköltözik hozzád, és hozza a saját cuccait, és akkor eddig mit tudom én, neked tetszett a rózsaszín fal, meg ott voltak a kis képeid, a nem tudom, a barátaiddal, a családoddal, a szüleid, stb. És akkor azt mondja, hogy most a polc fele innentől az enyém, ide most az én képeimet tesszük
4: ki.
1: Mert van, akinek például ez is benne van, hogy annyira, igen, de hogy annyira kialakult egy ilyen személyes élettér, igen, ami neki adott esetben most például fontos. És mondta a Mogyi is az előbb, hogy majd lehet, hogy lesz egy erdélyi fohász vagy valami, de most például ezt el tudnád képzelni?
3: Hát most egyelőre még azt hiszem, hogy nem. Meg olyan pörgős életet élek, hogy nem is lenne időm rá. Aha.
2: Most egyébként van mingli partnered?
3: Hát alakulóban van valami.
2: Ó, király, az tök jó. Fontosabb.
1: Szia, Mogyi, köszi, hogy hívtál.
2: Puszi, hello, szia.
3: Szia. Én is köszi, sziasztok.
0: Azon gondolkodtam a beszélgetést hallgatva, hogy az ember, amikor igazán szerelmes, akkor minden kényelmetlenséget vállal a másikért, akár azt is, hogy az átfesti a falakat, vagy új képeket akaszt ki. Elgondolkodtató. No, de itt a Sláger FM-en holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel. Ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival. Most pedig tartsanak velünk, érkezik a Plastic Head és Gáspár Laci közöse, a szeretet.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és Presser Gábornak szólt. Ez volt a Rozsdás Szög, egy régi klasszikus nagy kedvencünk, de vannak újabb kedvencek is, ezekkel kapcsolatban kérjük ki az önök véleményét a Sláger FM mobil applikációján vagy honlapján keresztül. Kattintsanak a játékok főre, ott megtalálják a Szólj Bele, hogy mi szóljon zenei kvízünket, ahol zenerészleteket kell meghallgatniuk és eldönteniük róluk, hogy mennyire tetszenek. Így próbáljuk meg feltérképezni hallgatóink zenei ízlését, hogy maximálisan az önök ízlésének megfelelő zenéket tudjunk összeválogatni napról napra, hogyha segítenek nekünk, akár még ajándékokat is bezsebelhetnek, hiszen a zenei teszt kitöltői közt gazdára talál egy nyaralás Gárdonyban, egy üdülés Mátrafüreden, egy pihenés Siófokon, már ezért is megéri. Köszönet a segítségükért, a Krisztál két utazó című dala pedig már is zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tiszta Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A Terce vezető szerint a legnagyobb akadályt gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. A fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balassi Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balassi Gyula három érdekeltsége ellen, ezek közül a Newland Media Kft. És a Lange Event Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyan az elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lervatenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A legtöbb településen alig van szükség szervezett beavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyogérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Dome, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Yeah! Fatima Dalaszolt, ez volt a Ragyog a szíve, mint a Sláger FM-en, és ragyogni fog a nap a következő napokban fölöttünk, és igencsak felhevíti. Gyakorlatilag egész Európát jön a következő hőhullám. A meleg időjárás pedig sajnos kedvez az árvaszúnyogoknak, akik már így is sok gondot okoznak a Balaton környékén. Az elmúlt hetekben olyan erős volt a rajzás, hogy a radaron csapadék felhőnek tűnt. A júniusi-júliusi meleg időjárás miatt olyan körülmények alakultak a Balatonban, amelyektől folyamatossá válhat az újabb generációk kirepülése, úgyhogy még az eddigieknél is nagyobb rajzásra lehet számítani a nyár végén. Viszont öröm az ürömben, hogy az árvaszonyogok ártalmatlanok, nem csípnek, és valójában hasznos rovarok, amellett, hogy algákkal és növényi maradványokkal táplálkoznak, fontos táplálékforrást jelentenek a halaknak, madaraknak és más vízi élőlényeknek, és elősegítik a víz tisztulását is. Az egyetlen kellemetlenség, amit nekünk embereknek okozhatnak, az a tömeges rajzás. Viszont azt mondják a szakemberek, hogy különösen vonzódnak a hideg fényekhez, úgyhogy ha valami hidegfehér fényforrást elhelyezünk magunktól távol, akkor az árvaszúnyog raj oda fog repülni, és bennünket jó eséllyel békén hagy majd, a meleg sárgás fényt állítólag nem kedvelik. Mert ezzel érdemes mindenképpen egy kísérletet tenni, hogyha a Balaton parton töltünk egy estét idén nyáron. Itt a Sláger FM-en pedig, ha velünk töltik az estét, akkor mindig jól járnak. Az Edda dalával megyünk tovább, jön az ünnep.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Jani Csekvecától szólt a könnyek az esőben itt a Sláger FM-en. Na hát ez az, amit a következő napokban nem fogunk átélni, mert hogy nem jön eső az előrejelzések szerint. Száraz, kimondottan forró napok állnak előttünk. Ráadásul az előttünk álló melegfront egy hosszú ideig elhúzódó melegfront lesz, majd valamikor jövő hét végén érkezik egy olyan hidegfront, ami pár fokkal csökkenti a hőmérsékletet. Holnap 30-31 fok lesz, és még szerdán is csak 33-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ez még visszafogottnak nevezhető, de aztán csütörtöktől egyre hevesebben tűz majd a nap. 36-38-40 fok is elképzelhető, és egy szál felhő nem sok, annyi sem érkezik, és a légmozgás is elcsitul majd, úgyhogy a szél sem hűt bennünket. Készüljünk hát fel a következő csak nem két hét megterhelő időjárására. Itt a Sláger FM-en igyekszünk önöknek enyhülést adni, most például a Soho Party dalával jön az Éjjel soha nem érhet véget.

ahogy szeretted. 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tancsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a titasz sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: Ez volt a Vétek dala, ha nem szabad sírni, itt a Sláger FM-en, és nem szabad sírni, hogyha korán kell kelni nyáron is, mert Porden Petra és Somogyi Zoli minden reggel segít a napindításban. Ma reggel a mérges viperák hazai elterjedésének próbáltak meg utána járni. Jó, persze erre sokan mondhatják, hogy de hát Magyarországon nem is élnek mérges kígyók. Ez hát részben igaz, de részben nem. Már is meghallgatjuk, mit mondott reggel a szakértő.
1: Évi pillangókat gyűjt, Jani pedig hüllőket. Ugye az ilyesmik szoktak elkóborolni például a Pamela házban, aki ott lakik. Nagyon örülök, amikor a szomszédja mérges kígyót vagy pókot tart, ami mondjuk megszökik, és akkor szellőzön át, ugye.
2: De mérges kígyót nem is tarthatsz egyébként legálisan. De hát vannak sok, olyanok, jó, tudjuk.
3: Hát sok mindent nem lehet tartani
2: illegálisan. Hát, halásztelek volt az, ahonnan előkerült egyszer egy pincéből egy aligátor, emlékeztek?
1: Ja,
2: volt
1: egy tigris.
2: Igen, tigris, meg mindenféle volt.
1: Na hát tipikusan nem ilyen eset történt most Anglia déli részén, már mint hogy elkódorolt volna egy mérges kígyó. A festői Cornwallban egy férfit úgy mart meg egy vipera otthon a saját nappaliában, hogy nem tart semmiféle csúszómászot, meg a szomszédok sem. Ráadásul egyébként egy kertes házban lakik, és a jelek szerint egyszerűen az erdőből érkezett a hivatlan látogató. Egyébként itt nem volt vége a sztorinak, mert bevitték a kórházba, kapott ellenszérumot, attól is valamilyen allergiás reakció lépett fel. Kicsit rázós volt a szitu, mert szegény duplán majdnem meghalt. De azért is vált izgalmassá számunkra ez a hír, mert gyorsan ránéztünk, hogy keresztes vipera, hogy hát az egész Európában előfordul egyébként, ősonosként, és Magyarországon is él keresztes vipera, úgyhogy ez az a pont, ahol meg kell kérdeznünk Dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvost. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
1: De szépen vagyunk, mind meghalunk.
2: Jaj, ne, Jézus, ne jogassuk a hallgatóinkat!
1: Szevasz!
4: Na. Azt gondolom, hogy mindenki biztonságban van legalábbis a viperák tekintetében. Itthon kettő vipera fajjal találkozhatunk, a rákosi viperával és a keresztes viperával, és ahogy mondtátok is, ez a faj a legelterjedtebb mérges kígyó, azonban szerencsére az emberi mértékkel a mérge azért eléggé limitált dolgokat hajt végre a szervezetben.
2: Tehát mondjuk nem halunk bele, hanem csak levénulunk?
1: Fudokolsz egy 5-10 percig.
4: Nyilván akkor, hogyha van marás, akkor szükséges orvosi segítséget hívni és felügyeletet. Uh-huh. Van, ahogy a cikk is említi, van szérum, amit ilyenkor megkaphatnak a paciensek. Egyébként jellemzően megnéztem gyorsan egy kis statisztikát, másfél nap az átlag, amit eltöltenek kórházban az emberek. Ez nagyjából megfelel egy megfigyelésnek.
2: Az nem olyan vész.
4: Ez egy megfigyelésnek azért, hogy ne engedjék haza úgy, hogy, hogy esetleg még valami tünet eszkalálódik. Volt már regisztrált haláleset, akár a marástól, akár pedig az ellenszer beadásától, és az
1: elreadott
4: anafilaxiás reakciótól. Ez nagyon fontos, hogy ezek itt egyéni reakciók, ahogy ha belegondoltok, egy mély csípés is naponta biztos vagyok benne, sok százszor, sok ezerszer megtörténik, akár itthon is, és sajnos vannak olyan szomorú esetek, amikor van egy olyan anafilaxiás egyéni reakció, amikor valamilyen sürgősségi beavatkozást kell végrehajtani.
1: A viperához, mondjuk itt Budapest környékén kell-e tartanunk attól, hogy egyszer csak találkozunk vele? Vagy, tehát mondjuk az országon belül merre elterjedt?
4: Ahogy ezt említettétek is, ez egy nagyon nagy elterjedésű faj, majdnem egész Európában. Itthon Zala megye Somogy, illetve hogy ugorjunk egy nagyot, az Zemplénben találhatóak nagyobb populációk. Ahhoz, hogy találkozzunk vele, ahhoz jó eséllyel egy nagyot kell túráznunk, és ami nagyon fontos, és ebből az eseményből is, amit leírt itt az úriember a cikkben, vagy nyilatkozott, az derül ki, hogy valószínűleg nem nagyon volt ott más lehetősége ennek az állatnak, mint megvédeni magát. Egyébként, ha van helye ezeknek az állatoknak, akkor fogják magukat, és arrébb csúsznak, nem keresik a konfliktust, plusz itt egy olyan marásról van szó, ahol valóban bejutott méreg az ember szervezetébe, de azt kell tudnunk, hogy ezek az állatok nem szívesen pazarolják a mérget, hiszen ez energia számukra, hogy ezt előállítsák, úgyhogy sokszor úgynevezett száraz marást csinálnak, ez azt jelenti, hogy megijesztenek, csak harapnak, de mérget nem juttatnak be, vagy nem is harapnak, hanem csak így ki lövik magukat egy picit, ez általában akkor fordul elő, hogyha sarokba vannak szorítva, és nincs menekülési útjuk. A legtöbb esetben valószínűleg, ha ott is voltak, a lépteinket meghalva, már kereket oldanak.
2: Tehát ne bántsuk ezeket valahol. Az állatokat, az nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk kirándulgat, akkor lehetőség szerint nem. De mondjuk semmilyen állatot ne piszkálgassuk. Hagyjuk őket békén.
4: Itthon minden hüllős kétéltű védett, így van. A keresztes vipera pedig fokozottan védett.
3: Nekem még egy kérdésem, ha lehet, ha beleférünk itt
2: az időben. Nyugodtan.
3: Hogy ha a kutyát megmarja, aha, akkor is állatorvos azonnal, vagy jobban legyőzi a szervezetük a mérget, mint mondjuk az emberi.
4: Akkor is állatorvos. Ugyanúgy nagyon fontos, amiről előbb beszéltünk, hogy ha egy képes azonosítást meg lehet ejteni még ebbe, nyilván ilyenkor felfokozott a hangulat, de akkor ezt érdemes megtenni, jelezni az állatorvos felé, hogy hol volt földrajzilag maga ez a marás, és kutyáknál gyakrabban előfordul, hiszen ők többet tudnak szimatolni, matatni olyan helyeken, ahova alapvetően mi nem feltétlenül mászkálunk el. Mindenképpen állatorvos, de jellemzően egy szupportív, ilyen támogató terápiával átlendíthetőek az jó, mert nehezebb időszak.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a kutyának sokkal kisebb a test súlya, tehát hogy ugyanaz a mennyiségű méreg neki nyilván ártalmasabb lehet, mint nekünk egy embernek.
2: De hát ő bele is a fogja fecskendezni a mérgét, szerintem
1: hát
2: csak
1: elijeszti. Hát ha nem, igen, de hogyha belemegy, akkor viszont igen.
2: Nagyon köszönjük!
4: Szép napot, sziasztok.
2: Okosabbak lettünk, szia!
1: Úgy szintén Dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvossal konzultáltunk.
0: Hát a beszélgetést hallgatva azért biztos, ami biztos, én fölemeltem a lábamat a földről. Holnap reggel ébredjenek ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival, sőt, tegyék próbára magukat, hiszen holnap is jelentkezik majd a Hablaty játék. Kajdi Csaba Cilla megint énekel majd nekünk valamit, mi pedig megyünk tovább egy olyan dallal, aminek éppen a Sláger reggelben volt a premiére néhány héttel ezelőtt, egy megindító dal Vastag Csabától. Jön az apa.
5: Egy világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem én...

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már 160 ezeren kitöltötték a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Két éven belül felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők új otthona a Zuglóban. A Magyar Parti Fotózás hőskorát bemutató kiállítás nyílik a Magyar Zeneházában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A képviselők megválasztották dr. Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Eddig több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. A tárca közlése szerint az előzetes eredmények alapján a válaszadók többsége támogatná a szigorúbb fellépést a visszaeső szabályszegőkkel és a kirívó gyorshajtókkal szemben, és úgy látják, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérő közlekedési szabályszegések esetében. A kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebességmérés bevezetésével, és sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják. Azt is támogatják, hogy kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, közölte a MÁV csoport. Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án éjszaka a Münchenből és Zágrából érkező járatok csak Kelenföldig mennek, ahonnan MÁV buszok szállítják tovább az utasokat a keleti pályaudvarra. 2028-ra felépülhet Zugló új támogatott lakhatási otthona, amely súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő emberek számára biztosít méltó környezetet, írja Népszava. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány koordinátora Simonics Benjamin elmondta, idén elkészülnek a tervek, jövőre indulhat az építkezés, amelyet a Fővárosi Szolidaritási Alap és egy nagyszabású adománygyűjtés támogat. A főváros 15+5 évre adott telket az alapítványnak, a készülő otthon 6 gondozottal működik majd, plusz egy szobával krízishelyzetekre. Józsefváros csökkenti az üresen álló bérlakás állományát. A 8. kerület mintegy 25 lakást újíthat fel 2027 végéig, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A munkát az Épkar ZRT végzi nettó 380 millió forintos keretből. A kerület 4100 lakásából mintegy 400 üres és felújításra szorul, ezek egy részét teszik lakhatóvá. A lakások többsége 45 négyzetméter alatti és egységes sztenderek szerint kapnak új
0: Most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Vakúviharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora címmel új ingyenes pop-up kiállítás látható a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-ig nyitva tartó tárlat a 2000-es évek budapesti klub kultúráját idézi fel, amikor a digitális fotózás és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és partifotózást. A kiállítás anyaga Gródi Balázs fényérzékeny blogjából és több legendás online archívum akár össze, kiegészítve Viziákos kompérképével. A tárlat az Independent Label Fair felvezető eseménye, amely szeptember 12-én várja a közönséget több mint 60 hazai kiadóval,

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelés.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Yes.
1: Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I saw.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 22 milliárd forint jut a kis települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidéki és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsvai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellény használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 18-17-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől a Biatorbágyi katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisziusz díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitófilmjeként debütál, a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a Vivi Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 22 milliárd forint jut a kis települések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsvai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellény használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 18-17-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől a Biatorbágyi katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisziusz díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitófilmjeként debütál, a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A tercevezető szerint a legnagyobb akadályt Gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. A fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balassi Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balassi Gyula három érdekeltsége ellen, ezek közül a Newland Media Kft. És a Lange Event Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyanaz elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lervatenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki, a legtöbb településen alig van szükség szervezett beavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyoggyérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs látszhat már Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Dome, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyája

amikor mindenki alszik. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárggyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 160 ezeren kitöltötték a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Két éven belül felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők új otthona a Zuglóban. A Magyar Parti Fotózás hőskorát bemutató kiállítás nyílik a Magyar Zeneházában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A képviselők megválasztották dr. Zonna Vendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba a mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Eddig több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. A tárca közlése szerint az előzetes eredmények alapján a válaszadók többsége támogatná a szigorúbb fellépést a visszaeső szabályszegőkkel és a kirívó gyorshajtókkal szemben, és úgy látják, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérő közlekedési szabályszegések esetében.